0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténer nyitó buli pedig október 9-én.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Hypoton. Az olasz DJ producer a folytatásban David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin, hogyha azt mondom, hogy Head, Shoulders, Knees and Toes,

0: Együtt Norma Jean Martin vokájával. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legért nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem.

Rádió ez csak igazi mai slágermegy, Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonásan a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat. Az elmúlt 20 évből hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top 500 kukacradio1.hu, vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. 4:45 előtt járunk egy kicsivel, valaki most megy aludni, valaki most kell fel, mert nagyon korán be kell érni a munkahelyére. Mindenkinek azt kívánom, Rádió 1-esek, hogy legyenek nagyon szerencsések a mai nap során, különösen akkor, hogyha részt vesznek a Rádió 1 konténer játékban, ami Balázséknál folytatódik majd, aztán napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Elképesztő sok minden van már a Rádió 1 konténerben. A weboldalunkon egy komplett listát lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Radio1.hu, ide érdemes klikkelni. A nagy konténernyitó pedig október 9-én lesz a Duna Plázánál Balázsékkal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy olyan szuperstár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joel Edgend is ott van a listán, meg Audrey Hepburn. Na és ki az, akinek már csak egy Tony díja kell, hogy legyen az EGOT státusz megszerzéséhez? Hát természetesen Lady Gaga-nak. Őt hozom a folytatásban.

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg Top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található. Az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke, középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott, az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. Jó, ha tudják a heves megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csaknem 35 ezerrel több magyar halt meg, mint amennyi született. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással. Kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti egyszél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést? Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet. Őt 95-ben ítélték el. És ugye végül is azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak? Hát ez a büntetés része?
2: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
1: Ennél morbidabb a történet, mert ez nem? Így volt, igen. Csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, ugye egyébként gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen. Kapott 2 halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
2: Jézus, atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz.
1: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor most a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet. Ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. Ez volt... És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott se meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és durva.
2: Milyen élet, képzeld, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
1: Ezt se tudom elképzelni, hogy ez milyen.
2: Hát elképzelhetetlen.
1: De nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért váratjuk sokszor 15-20 évet Amerikában szerintem arra, hogy ez megtörténjen?
3: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebbezgetés.
2: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
3: El lehet húzni 25-30 évig.
2: Hát látod.
3: Tehát azért ez elég lassú.
2: És akkor utána megkapod a 2 halálos injekciódat.
1: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, vagy valami történt. Tehát nem volt jó az injekció. 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
3: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginjekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininjekciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak 2? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg. Beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
1: Úgyhogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... Majd jött egy óra múlva a legfelsőbb bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a 2 méreginjekciót, és túlélte.
3: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor
1: egyébként ez egy jó megoldás, igen. Ez egy jó személy. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont akkor jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
3: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
1: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
3: Akarnál-e még?
1: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsű, hogy ki ült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfogyatott, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáva, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS, mint a javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye, hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
2: Kiváltható?
1: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
2: De ja. Amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor ki vagy fizetve? Hát tehát megváltható, érted, 30 év?
3: Nem, nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Deblin hagyna, hogy visszadobja be a bizonyítékot a fiókba.
1: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
3: Nincs az a pénz, amivel ezt 46
1: év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
2: Na, most, és akkor mehetsz.
1: Valószínűleg olyan... elégtétel ugyanakkor, tehát, hogy van benned egy felszabadulás.
2: De egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóba nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt.
1: Igen. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Igen. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, és ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
3: És jön egy hivatalnok, ilyen nagyon elnéző mosolyra, és azt mondja, I'm very sorry, very sorry.
1: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
2: Menjenek a...
1: 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol ez nyilván nagyobb az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Ja. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, mert szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól, de 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott 3 millió dollárt.
3: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél le hát 3 évet, vagy 2 évet? Böriben. Nem fegyházban, börtönben.
1: Na de más a 2 év, meg más a 30.
3: Igen, de akkor...
1: Szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem az egy reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebbe azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
2: Zsül?
1: Nem, Zsülország nem.
3: Anna, bemennél 2 évre?
1: Anna, bemennél 2 évre?
3: 100 millióért bemennél.
1: Ott egy szimbólogat. Bemennél 2 évre? 100 millióért?
3: Nincs az a pénz.
1: 100 millió, várj, 100 millióról beszélünk.
3: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi.
1: Tehát, hogy két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani,
3: azt már nem csinálod meg.
4: Nagyon sok minden
1: bemennél
4: van.
1: Bemennél 2 évre?
4: Bemennék. Nem, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
1: Tehát
4: és nem tudom megvalósítani.
1: De utána 100 000.
4: Igen.
1: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
4: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
1: magamnak. Két évbőri. Bemész?
4: Be.
3: Hány éves vagy?
4: 57.
1: Ott már 2 év van, a nagyon sok.
3: Nem, 50.
4: De most börtönbe megyek.
3: Ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még 2 évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék
4: de
3: már 2
4: pont
3: évet,
4: ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
1: Ha még van 20 éved, akkor a 2 év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
2: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással.
4: Ha csak 10 jut nekem, ha csak 5 jut nekem.
1: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben a 100 millió forintot, kapsz egy szívinfarktust.
3: Vagy felülsz a Tel Aviv-i járatra, és nem tudják kihozni a dugóhózót.
1: És nem kell dugóhózót.
4: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
1: Igen, a 2 év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
3: Ne szórakozz már, gondolj vissza, mi volt 2 évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
1: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
3: Hát ott egy kicsit.
1: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában ülsz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
4: igen,
1: az életedben.
4: Igen, amit soha nem értem volna.
1: Hova mész először? Mire fizetsz be?
4: Hát én mindenképpen...
1: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
4: Varsó, megnézem a Varsó
5: fényeit.
1: Nem. Basszó éjszakai életi fenyőnek. Elmegyek még egy kicsit a Thessalonikibe.
4: Mamutfenyő.
1: Nincs mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
4: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok.
3: 100 millió forint.
4: Tehát nem, átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Tehát nem az, hogy lakások el, nem tudom én mire. Nem, hanem
1: csak arra,
4: hogy magadnak.
1: Két évre nem mennél be?
3: Nem.
1: Nem, két évre nem?
3: Egy percet sem adnék az életemből.
1: Miért?
3: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
2: De
3: mert...
2: utána sokkal
1: de utána pörög, viszont mert... olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni, Monte Carlo. Az összes swinger klub elmehetsz Amerikába. Minden vágyat teljesül.
4: Maga a Paris egy jóféle swinger.
2: Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
3: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be két évre?
2: 100-ért?
1: Nem 100-ért nem mennél beszélnem, de egy nagyobb összegért bemennél? Mondjuk 100-ért nem, de mondjuk az, hogy mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
2: 500 millió?
1: 500 millió két
2: és
1: év.
2: És két év.
1: Nem nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát, de tovább.
5: Nem, hogy ez vagy se
1: szeretnél 500-at,
5: a nem érdekelnek az arányok.
1: Kicsit mások a tételek, ha értem.
5: Az élet, az élet, az élet.
1: Nem. Feltük 500-ra.
2: Jó, de én fiatalabb vagyok egy
5: nem
2: évvel,
5: érdekel,
2: érte?
5: Nem arányosítgatjuk egzisztenciához.
1: Így élünk mi az életnapos oldalán. Mi már az 500-ra, mi már az 500 évben megyünk. 100 év meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
5: Zsülve nem van, tessék, mondja.
1: Na tessék, Zsül 10 millióért 10 év.
2: Megyek!
1: Bermadékok vagyunk. Igen, ja, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
3: Szóval 500 évben mennél?
1: 502 év?
3: Két év.
1: Figyelj, hát kettőt pislogsz, elmegy.
2: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
1: Kettő év. Kettő évről beszélünk.
2: Kettő év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem, 5.
1: 500 évben, 500 évben mennél.
2: Bíróság 5-öt mondott. Most 500 már, évben. Most már nem menjünk le.
1: 500 évben. Azt, én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
5: Hát, hiszek könyvet, elbeszélgetek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér balléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetni. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
4: Hát igaz, hogy szláv karneval.
1: Feri, de nincs cigi, gondold újra.
2: Dehogy nincs.
1: Dohányozhat? Nem tudom, lehet dohányozni?
2: Még vehetsz is bent.
1: Igen?
2: Csak ugye drágábban.
1: Csak egy picit más a matek.
5: Hát tenni kell érte egy-két dolgot.
1: Hát azt most arról nem kérdezünk.
5: Külön jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a vevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található. Az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke, középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott, az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot itt Heves megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázsra!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perccel, elmondjuk, hogy ezt ilyenkor elszoktuk, hogy itt vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk itt, de itt vagyunk, vagyis adásunk felvett, de nem hagyunk benneteket magatokra, és nem is best of, nem ismétlünk, tele leszünk ma mindenféle finomsággal. Hello Eszter, jó reggelt!
3: Munkamorál, ezt úgy hívják.
2: Igen.
4: Nem bírsz magaddal, mi? Nem. Még ilyenkor is itt vagy, amikor nem vagy itt.
3: Ez a spanyol személyiségem, munkamorál lesz.
2: Munkamorál ezben vagyunk, itt vagyunk, és nekiálltunk mi elmotorozni. De arra gondoltunk, hogy nem lenne most illendő egy best-of-ba jönni, úgyhogy adásunkat előre rögzítettük, és ezt fogjátok ti a következő 4 órában meghallgatni.
4: Kenjük már Eszterre. Miért kell nekünk elvinni a balhét, hogy motorozunk, jó?
3: Azért, mert én nem csinálok semmit. Ti meg igen? Hát azért, mert soha nem hoztad nekem semmit. Sehonnan? Azért? Azért, mert Zsüllel itt ülünk és unatkozunk?
4: Jó, most megígérem, hogy hozunk valamit erről a túráról.
2: Jó, kapsz jó. Erről a túráról valamit.
3: Készpénzt kérek.
2: Jó.
3: A helyi valutában.
4: Ez albán lek. Ezt tudunk.
3: De most Albániába mentek?
4: Nem megyünk el odáig, mert ahhoz rövid az idő, ahol az egész hetet föl kellett volna venni.
3: És nem bíztál abban,
4: hogy sikerülne. De arra felé megyünk. Arra felé, csak nem mondom meg, hogy hova, mert akkor még utolérnek bennünket.
3: De hát már ott vagyunk most.
4: De még nem, még úton vagyunk.
2: Még úton, úgyhogy már csütörtökön úton voltunk, még mindig csak úton vagyunk oda.
4: Igen, igen, megyünk, oda érünk, megyünk és visszajövünk.
3: Ez olyan, mint akkor Balázs nyaralást szervez. Ez pont olyan.
2: Igen. Nekem ez nem kell foglalkozni, én megyek a többiek után.
4: Így van, kiskacsaként szépen körözben.
3: Ez az hanyadika?
2: Kiskacsa vagyok, és...
4: Ma másodika van.
3: Nem sokkal a születésnapom van, úgyhogy jobban.
2: Mikor van a szülinapod?
3: 4.
2: Október 4.
3: Igen.
2: Tényleg?
3: Igen, úgyhogy majd aznap léces tűzijátékot Albánia felett. Jó? Köszönöm. Azt
2: ha most nézem, hogy vasárnap, hát pont nem tudjuk megünnepelni.
4: Intéznék tortát hétfőre, de hát nem vagyunk itthon, nem tudok telefonálni kívül. Onnan kintről meg drága a hívás.
3: Én annyit szeretnék csak kérni, hogy a minilónak a kopogása majd, amikor tudom, a minilónak ilyen pici patái vannak. Vagy majd akkor bejön a lépcsőházba, akkor izé, akkor csak óvatosan.
4: Mit csinálunk egy minilóval, ha ide szarik?
3: Hát ugyanazt mondom, hogy egy igazi ló oda szarik, ugyanazt csináljuk
4: vele. De ide nem hozok igazi lovat se.
3: Hát ez egy probléma. Nem tudom, de most mi van a minilóval? Majd lesz a pelenka, vagy majd szobatiszta lesz, vagy előtte meg majd elintézi, miért bejön a irodába.
2: De hogy kattantál rá erre a minilóra? Mert rákattasz valamire azt, hogy észrevetted. De mitől lett most ez a kis ló ilyen favorit?
3: A szélesávú internet miatt történt, és azért, mert nagyon aranyos a köröm kopogása, majd mindjárt megmutatom videót nektek.
2: Ahogy kopog a kis lábacskájával.
3: Nem láttatok nagyon durva, és nagyon jó házőrző, tök jó személyisége van, és arra gondoltam, hogy én nem vagyok ilyen kutyás típus, hogy akkor lehetne egy lovam. De olyan nagy lovat nem szeretnék, attól félek.
4: Aha, a kicsi az rohadékabb, mint a nagy ló.
3: Hogy milyen formában?
4: Az úgy fog beléd harapni, hogy közben így szeretem.
2: De ez még a póninál is kisebb? Tehát, hogy ez az a ló, ami még, vagy olyan, mint a póni, csak ők minilónak hívják. Vagy ez, mert ugye van a póni, az a kis kiadású ló. Oké. Okay. Aha.
4: A póni, az a édesei. Kis kiadású ló.
5: Halljátok.
4: Mutasd.
2: Kopognak.
4: Shetlandi.
2: Ez a Shetlandi. Ezek pónik.
4: Ez egy rohadék. Ez csak úgy
3: de milyen rohadék?
4: Mert meséljél már neki, légy szíves a shetlandi póniról.
2: Az van, hogy ezek a pónik, ezek tele vannak kisebbségi komplexusokkal. Tényleg, mert ugye nagy lovak között...
3: Túl közel vannak a sátánhoz.
2: Igen, nagy lovak között vannak, és amilyen a kisember, meg a kiskutya, meg a kisló, ezek azért olyan kis gonoszkák tudnak ám lenni, mert a személyiségben mennem, hogy kicsi vagyok, érvényesülnöm kell. Ez nem tudja, a csivava ugatja meg a legnagyobb kutyákat. És a nagy lovak így flegmával lenézik őket, de a kicsinek valahogy fel kell tűnni, és azért itt tudnak aljaskodni. Most nyilván, ami terápiás ló vagy gyerekek között van, az nyilván nem, de hogy azért ezzel ordosan, mert ez olyat oda, és oldalra rugnak. Tehát ilyen simán lerug oldalra.
3: És nem lehet, hogy olyan minilovat fogok venni, ami alapból olyan környezetben nő fel, ahol csak nála kisebb állatok vannak. Akkor ez nem gondolja magát viszonyatosan nagynak.
2: Igen, de már találtam is egyet neked. Tessék, eladó miniló, országosan piactér. Itt vagyunk, meg vagyunk.
3: Már a jófogáson turkálunk?
2: Már a jófogáson turkálunk. 160 000-170 000 forintért van egy ilyen lovad.
3: Tessék.
2: Tehát egyébként nem vészes.
4: Fiút vagy lányt akarsz?
3: Nem tudom, van különbség?
4: Hát igen, az egyiknek van kuki, a másiknak nincs.
2: Én nagyon látom, hogy az előszobában egy olyan part viseltod, ami egyből lapát is, így söpröd össze a szart. Tehát
3: azt mondod, hogy a 67 négyzetméter, amin élünk, az nem oké?
2: Okay. Szerintem az tökéletes lenne, hogy áll a lépcsőházban, hogy kinéz az erkélyen aló, miközben te takarítasz. Én szeretem, hogy rákattansz állatokra.
3: Én arra gondoltam, hogy ez ilyen terápiás milló lenne, és akkor lenne egy ilyen hám rajt, és hoznám magammal mindenhova. Tehát benne az anyósülésen kiszállnánk, jú, így izé,
2: és, mi, és az lenne, hogy figyeljetek, a csaj nagyon jó, nagyon tehetséges, és egy kicsit ketyós, mert hoz magam mindenhova egy ló. Nem hiszem el, mondom, lóval jár, és bárhol menni, hogy menne egy ló melletted. Szerintem egyébként zseni lenne.
3: De miért nem menne arra, és így beszélgetünk, beszél, Feri cigizik, én simogatom a millóval.
2: Igen, megtanul a kocsiba beszállni, kocsiból kiszállni, tök szobatiszta lenne, és menne vele. Figyelj, akkora a lűr, imádom. Ilyet senki nem csinál. Mindig van vele egy ló. Mi
3: lenne
2: van?
3: Rajta
2: mindig
3: nadrág.
2: Van vele egy ló.
3: Ha fiú lenne, vennék neki ilyen kis nadrágot.
4: Igen, meg persze tényleg kis kabátot, mi? Mint a
3: mellét,
4: kis kutyákra.
3: Mellét. Az a legjobb időszak, amikor már annyira hideg van, hogy pulcsisak lesznek a kutyák.
2: Jó, ha Istenem, mindig olyan nyomorultul látom, amikor egy kutyára egy föladnak, tudom, hogy valami tényleg fázik, a tacskókra, ezeket a kardigánokat, meg a francia buldogokra kell, mert hogy a kis hasa megfázik, de olyan nem tudom, valahogy olyan.
3: A pulcsis kutya szezon a legfontosabb időszak az évben.
4: És ott a cipőt is várod, vagy a kis csizmát?
3: Ne, az nem kell.
4: Az is van, de hogy nincs.
3: Miért?
4: Télen, amikor sózzák az utat, akkor a gondos gazdi négy kis topánkát húz fel.
3: Jó,
4: a kutyára.
3: Én topánkát. Egy tacskó veszten csizmákban.
4: Persze is kalapban.
3: És a szájában lenne egy ilyen
4: egy dek.
2: Én kutyán gondolkozom, gyerekek.
3: Gondolkozol
2: kutyán.
3: Rajta?
2: Én nagyon képzeltem.
3: De miért vennél?
2: Voltam az unokanővéremnél, és van olyan, mint a Tillának, ez a bodri, csak még kisebb. Nem nő meg, fél kilós az egész kutya, és nem tud leugrani a székről, mert akkor lehet, hogy az a neve. És azt mondja, miért nem tud leugrani? Mert akkor elgörbül a lába.
4: Eltörik.
2: Azt mondja, nekem elgörbül a lába, ezért nem ugorhat le a fotelből, és mindig leemelik. Ekkora a kutya, ilyen pumi feje van, vörös a szőre, és nagyon cuki.
3: Az
2: nyalogatja
3: nem
2: a kezed, nem tudom milyen fajta. A Tillánál látszom, milyen csak nagyobb.
3: Nem, és a spicről beszélsz, szerintem.
2: Nem valamilyen pumi puli, de valami törpe puli, vagy nem tudom, figyelj, ez zabálni való.
4: Az meg van, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy,
2: igen,
4: hogy ez egy ilyen túlnemesített gyakorlatok. Hát ne haragudjon.
2: Valami olyasmi, nem feltétlen az, de valami olyasmi, és picibe, de fél kilósba, és nem nő nagyobbra, figyelj.
4: És így fogod majd a hónod alatt, és mész be az
2: RTL-be. Nem, ez ilyen spic, ez nem. Ez.
4: Hogy fogsz kinézni? Nem áll. Hát egy ilyen kis szőrgombócca, te láttam egy gyúros csávókat ilyen kis kutyával?
2: Na, mindjárt megkérdezem,
4: hát
2: milyen
4: az a legalja.
2: Mindjárt megkérdezem, milyen fajta. Nem tudom, nem valahogy most, tudom, hogy az életvitelünk, meg nem, igen, meg a gyerek egy hét, igen, után meg úgy, én mindent értek, de valahogy nagyon benne vagyok abban, hogy én most úgy szeretnék egy kutyát.
4: 15 év rabságot veszel vele, haver.
3: 15 év rabság, hát jön veled a kutya, jó fej,
4: az a szeret téged,
3: beül veled a WC-re, ez miért rabság?
4: Hát mert nem mindenhova tudod elvinni a repülőtérre.
2: De hogy mindig szeret.
3: Hova tudod elvinni amúgy? Most már mindenhova beengedik, meg berakod a táskába.
2: Igen. Mindig szeret, mindig kedves, mindig nagyon aranyos, mindig vár engem, mindig örül nekem.
4: Valami az életedből?
2: Hát, van egy feltétel nélküli szeretete az irányba. Kell lennél több, mindig elfogad.
3: Nézd meg, Tilla is milyen boldog az a nagy rántott hússal.
2: Igen, de nem ilyen. Tehát, hogy ennél százszor, ez egy nagyon nagy kutya. Ennél, mondom, negyedekkora az egész kutya. Mindjárt megírják nekem a fajtát, csak mondom, én nagyon-nagyon rajta vagyok.
3: Én ezt a múltkor nézegettem a izében. Nem így néz ki?
2: Na, de ilyen, ez az.
3: Ez a maltipú, igen, én is láttam a fodrásznak.
2: Cuki lógó fülei vannak, iszonyatosan zaválni való a feje a kutyának, és jó, figyelj, megőrülsz tőle.
3: Beszarnék, hogyha Balázsnak ezen a kutyája,
2: figyelj. Figyelj, meghalsz, olyan, itt van, ő az, igen, maltipú.
3: Ez milyen hatás van tesztoszteron készleteidre?
2: Mennyire aranyos már
4: népszerű
2: ez a kutya.
4: Népszerű designer kutyus, én itt végeztem.
2: Tudom,
3: jó, akkor legyen egy népszerűtlen dizájner kutyus,
2: igen.
3: Aki fel kell karolni a Balázsnak.
2: Én nem azért akarom, mert hogy ez divat. Én láttam ezt most, ezt a kutyát két hete valahol egy vendégségbe, és ugye én meg vagyok halva. Fölkéreckedik az öletbe, és úgy eszik, hogy ilyen kisi falatokat tudsz neki adni, mert férenyel. És nem ugorhat le, mert elgörbül a lába. Elgörbül a lába, hát kell egy ilyen kutya, aminek görbe a lába.
4: Érted, a természet év ezred, 100 000-eken keresztül a tökéletesre törekedett, majd megérkezett az ember.

0: Egy makadám diót kivennél a belső zsebedből, tudod így, és azt én nagyon komótosan, hogy elkezded így gyűrni, te meg közel egy RTL Klubos megbeszélésen ülnél.
1: Igen, és aztán öregkorára megörülsz. De erről kell, hogy szóljon az öregkor, meg kell őrülnöd minden, amit nem mertél megcsinálni, addigra megtudod, mert már rájössz, hogy semmi tétje semminek valójában. Nem sokára meghalsz. Minden pótoljunk be. Egy papagája vállamon összeszar zakó makadám dió.
0: De imád, és minden,
1: és a műsorban is ott ülne mindig.
0: Egy makadám dió.
1: Igen.
0: Úristen, ezt szeretném.
1: Nagyon nagy.
0: Ez, én azt tudom, hogy Fennek meg legyen egy sólyom.
1: Mi szerinted te a 100 macskával meg a 4 sünivel egyébként mit élsz ki? Mindig a békára fogod, az, ugyanúgy simogatod ki? Őket, eteted őket a sünnek, úgy kirakod már a sztéket, kirakod a sünnek,
2: érted? De azok vadállatok a sünök, érted?
0: Hát, hagyj ezt már.
1: Rád kacsi, már bemegy, kinyitja a hűtődet, kiveszi belőle a sört. Milyen vadállat az a sün, már ott éveletek.
2: De nem egy túltenyésztett sünöm van nekem, hanem nekem természetes sünöm van.
1: Amíg meg nem szerintetted.
2: A macskáim is, érted, keverék macskák, kivéve a izét, a sátit, mert az valami nemes macska, de az átló.
0: Ő megnyerte a...
1: Igen, ő megnyerte a franciói év macskája díjat.
2: Ő nem a miénk, de nálunk lakik. Tehát most mi befogadtuk. Álljunk már meg, hát nem egy ilyen túltenyésztet, egyébként el nem fogadott fajták.
1: Maltipú, ez az.
2: Maltipú 800 ezer forint.
1: Annyiba kerül?
0: Dehogy kerül annyiba. Dehogy is.
2: Az összes ilyen ennyibe kerül
1: színen.
0: Nem kerül annyiba. Mi egy darab szalonnába kerül.
1: Gyere ide, gyere csak ide. Én vagyok a gazdát, gyere ide.
2: Maltipú.
0: És az amúgy majdnem multipú, ami ugye leírja a teljes karrieredet.
2: Hát meg egy kicsit a multiplát.
1: De most tényleg üssétek be, drága hallgatók, ez egy multipó. Pó-ó, így írják. Multipó.
0: Ez meg... az előtt a multi...
1: Figyelj, kapra? Meglátod figyelj. A fejét, és így nem tudsz neki ellenállni. Tehát,
0: úgy így... néz ki, mint hogyha...
1: Igen, mint a kicsit mindig szomorú lenne, és ő rád néz, hogy ne, a vidíts fejl, ne legyek szomorú. Nagyon cuk, vele aludnék.
0: Ilyen nem, kis, úgy néz ki, mint aki a melkasodon akart pihenni.
1: Igen, ő, de ő a melkason pihenős kutya.
2: Igen, de te nem alszol, mert ha véletlenül elfordulsz, akkor megölöd.
1: Igen, véletlenül ráfekszel, hát meghal, igen. Ha fölülsz derékszögbe, elrepül és elgörbül a lába. Úgyhogy nagyon
0: de
1: kell elvigyezni.
0: Az nagy kérés a hallgatóktól, hogy hozzanak be nekünk hétfő 12-t ebből a kis kutyából, csak hogy megnézzük, hogy milyen érzés.
2: Plusz egy miniló. Tehát ez szerintem simaügy.
1: Beleszeretek.
2: Te tanulsz lóul?
0: Tanulok, én meg tudok lóul. Tudok lóul, csak nem onnan tanultam, honnan kellett volna. De például az egy nagyon fontos kérdés, hogy meg tudod tanítani ezt a kutyát, hogy így tudod így pórázni, hogy jöjjön veled, mint ez ilyen nagyon menős, ilyen Svábi Andrásosan.
1: Sétáltattuk, ott még nem merték elengedni, akiknél voltam, és úgy volt, hogyha bal oldalra jött a póráz, akkor a kutya kicsit balra farolva ment, ha átdobtad a pórázt a másikod, akkor jobbra farolva. Sosem ment egyenesen, mindig attól függ, hogy vitted a póráz. Figyelj.
2: A persze, a póráz is elrántja.
1: Igen, és bementem vele a Monparkba. Felvettem a kis forgóajtót, nehogy oda csípje. Tudod, milyen aranyos volt? És utazott a kezembe, fia, kész vagyok.
2: Amennyire tudsz figyelni dolgokra, a következő, amikor nem veszed fel... csak a pórán jön.
0: Az lesz, hogy hirdekésünk, mert tudja, csak van az a kutya...
1: Kutyakerékezték,
0: tudod, amikor csak érzi van.
1: Mi történt? Oda csukta egy forgóajtót. De jó, mert ott ugyanabban a kínai büfébe el is adom. Tehát, hogy az abban a pillanatban, hogy megkotlik a forgóajtóban, vissza, és pórázom, belógatom a kis csiernek. Adjon érte 300 forintot, azt már rakhatja is édes savanyúba.
0: Amúgy szerintem te legjobb a kutyapuk ellen a világon, csak annyi nagyon fura szokása jönnek a kutyának, tudod?
1: Igen.
0: Elkezdem hasonlítani rád.
1: Igen, és tudod, mit gondolok? Hogy már nem is kérném a gyerekektől, hogy sétáltassák, hanem én sétáltatnám. Tehát azt lenne, hogy már viszem, már hagy, mert nekem is elindulok, már sétálok vele.
0: Hogy neveznéd el?
1: Valami nagyon vérmes nevet adnék neki, tudod? Kicsi, félelmetes, és valamilyen, tudod, ilyen nem tudom, Herkules vagy.
0: Kicsi és félelmetes.
1: Kicsi, félelmetes, és az egész kutya fél kiló, gyere Herkules, gyere ide, Herkules! És megérkezett,
2: tudod. Herkules,
1: kapd el Herkules!
0: Napóleon.
1: Igen, na valami ilyet, igen.
0: Vagy valami jó nemű betegség.
1: Na, például, tripper, kis tripper, gyere ide.
0: Vagy tifusz. Kanku. Tifusz? Az nagyon jó név.
1: A tifusz is jó egyébként. Na jó van, gyerekek. Oké, szóval háziállatok megbeszélve, ez lesz. Multipó. Tenyésztők jelentkezését várom.
0: De most mi? Te hozzatok már be néhány, csak meg akarjuk nézni őket. Ide csak itt,
1: ne, figyelj, itt elmondom neked, van. Beleszeretsz. Tehát haza fogsz vinni egyet.
0: Csak macska mit fog szólni hozzá?
2: Nagyon fog örülni, mert megeszi.
0: Melyik?
2: A macska, a multiput.
0: Miért enném meg?
2: Azért, mert a macskád 8 kilós, a multipú meg kicsin fél.
1: A macskádnak ez egy fél falat, most nagyjából.
0: Ez lesz, hogy te ilyen body shaming a macskámat, ez nagyon-nagyon...
1: 8 kilós a macskád.
0: Hát, dehogy 8 kilós.
1: Több. Őszintén több.
0: Jó, annyit nem mondanék, hogy ha elvinném repülőre vinném, akkor már nagyobb...
1: A vizen 300 eurós csomag lenni. A vizen azt mondaná 500 euró, tudod.
0: Amikor van ez a rész, hogy be kell raknom a dobozban, azt már nem próbálnám meg vele.
2: És akkor na megvan, hogy meglátja a multiput, ami fél kiló.
0: Manci nem csinálna ilyet, Manci inkább csak nagyon megsértődne, ennyit csinálna.
1: Jó, súlyban van, jó?
0: Az a bundája, és...

0: amikor fürdik fél kilós. Csak a nagy a szőre, föl van tupírozva egy kicsit. Kifejezetten
1: vékonykának mondanám, hogy őszintén legyek. Lapos, lapos, amikor lefekszik. És,
0: jó, hát jó dolga van, de nem baj, vannak ezek a nagy jó, macskák. Most, jó dolga
1: napi 3-4 aludtas, akkor se elfogy.
0: És akkor mi van?
1: És akkor mi van? Az se rá az első követek.
0: Egy másfél két kiló száraz tápa, amíg ott elbóckodik. Hagyjad már, csak a desszert. Este 8 és 10 között elrofogtat egy 4 kiló száraz tápa.
2: Hallod éjszaka néha, hogy nyikorog a hűtő.
1: Nem, nem, de akkor fogtatja a száraz tápot, azt szoktam hallani, ilyen dühös szokott lenni. Jó, de a kettő, akkor, és ami ennél még sokkal jobban felbosszott, akkor ilyen 3 és 4 között csak annyit szóval.
0: Csak ami a szőre jön ki, vagy akkor mi jön?
1: Akkor én jövök ki a nappaliba. Mit csinálsz? És az, hogy nem tudom, miért csinálja ez, de mindig, meg, mindig valami olyannak a sarkára szokott hányni, de csak a sarkára, hogy tudod, hogy ez már involváló legyen, de legyen nagy a kár. Igen, igen, igen. Igen.
0: Óriási. Na jó van, gyerekek. Oké, ráfordulunk akkor a szokásos kis menetünkre, jó hírek minden mi egymás közben, majd játszunk is egy fekete férigen, mert tehát megy minden a maga útján, módján így pénteken. Jó, úgyhogy szokásos kis hírek, pici szünet, reklám, és aztán itt vagyunk már is.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már írni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
9: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Bogytán az időt.
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak.
16: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 60 éve különleges leletre bukkantak Hevesben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hatvan évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található, az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott, az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. Elindul a várólista csökkentési program itt Heves megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, gyerekek. Meg se nézzük a Tongsú naptárt, milyen nap van ma. Nézzünk rá azért így a pénteki napocskára. Gyerekek, mit mond ma a Tongsú naptár? Azt mondja a Tongsú naptár, hogy azt mondja, hogy alapozó nap, ezt kérdezték. Alapozó nap.
2: Ti már biztos alapoztok ott, ahol vagytok.
3: Nem, alapozunk. Már nem alapozunk. Tegnap este alapoztunk, ma reggel nem alapozunk.
1: Ma már nagyban nem vagyunk ott, ahol voltunk. Tegnap este alapozó nap, ezt mondja a Tongsú naptár. Mi pedig játszunk egy jó kis fekete-fehér igen-nemet. Mitől elgetsz ott magadhoz éppen?
2: Megpróbálom rárakni ezt a műanyagkupakot erre a kerámia bögrére, ami lehet, hogy lehetetlen, lehet, hogy tökéletes.
1: És ráment? Működik?
2: Figyelj, de
1: mert látom, hogy nagyon küzdesz valamivel.
2: Te is érezni fogod a kihívást ebben.
1: Igen, tudom. És ha nem megy rá, akkor addig rakod, amíg valahogy rá nem megy. Tudom.
2: Így van.
1: Igen.
2: Lehet, hogy fél milli.
1: És hiányzik egy pici. Tudod, van ilyen kattanásaid. Amikor a műanyag dobozon megpróbál rátenni a tetőt, és nem megy rá. És addig rakod, amíg tudod, hogy rá kell menni. Itt hiányzik fél milli.
2: Fél milli. De ugye milyen jó érzés lett volna?
1: Igen, hogy úgy rámegy, és akkor úgy megvan a finom motoros mozgásod, úgy egy kicsit úgy helyre teszi ezt a dolgot. Soma, jó reggel! Szia, Soma! Hello!
4: Jó reggel! Sziasztok!
1: Hello, Soma. Soma! Hol értünk el? Mit csinálsz? Miben vagy? Mivel foglalatoskodsz?
4: Győrbe dolgozok, mint filmmegmunkáló.
3: Aha. Na, és marni szeretsz jobban, vagy esztergálni?
4: Marni, nekem inkább a marás.
1: Inkább
3: az. Is a marásban hisz.
2: Én is marós vagyok.
1: Igen. Szereted csinálni? Jó munka?
4: Szeretem.
1: Aha.
4: Ez van, ezt kell csinálni.
1: Jó, ez igaz, tehát marósként.
2: Lehetél volna kozmetikus, te nem akartad.
1: Igen.
4: Így van.
1: Nemet mondtál erre a szép munkára, jól van. Soma, kit választottál így pénteken játszani? Kivel játszanám?
4: Én Ferivel szeretnék.
3: Szerintem kiváló választás.
1: Ferivel. Miért mond Ferivel? Miért őt választottad? Tudod?
3: Mi a bajod ezzel?
1: Ja, nem, örülök.
3: Úgy kérdezted.
1: Csak hogy mindig úgy már,
4: hát,
1: hogy...
4: Hát mert ő is szakmabeli volt régen.
2: Maros.
3: Én csak esztergálni tanultam, marni nem.
1: Esztergályos.
4: Nem baj.
1: Jól van. Oké, na figyeljetek, akkor elindítjuk itt a játékot. Én nem tudom. Ugyanúgy tudom indítani, úgyhogy akkor indulunk. Kész vagy, Soba? Jó játszol? Ügyes vagy?
4: Vagy kiderül.
1: Nem úgy tűnik, mint aki vért ivott. Na figyelj, akkor 3-2-1, és tessék.
3: És erre te emlékeztél, hogy műszaki szakközépbe jártam.
4: Sokat hallgatlak titeket, és abból megmaradt.
3: Te is oda jártál?
4: Máshova.
3: És átképezted magad?
4: Aha.
3: Tudtad, hogy a fiamat itt Somának hívják? Szereted a nevet? Jól maksz?
2: Jól vagy?
3: Jól maksz?
4: A nevemet nem vagyok túsz, csak
3: meg is vagyok.
4: Nehéz ez a játék.
1: Nem
4: is,
1: vagyok túsz. Pedig óriási lett volna, így végigmész, úgyhogy meg se szólal, csak én...
3: Szép volt.
4: Nehezebb ez a játék, mint gondoltam.
1: Ez biztos.
2: De inkább az, hogy jobban szoktak izgulni, mint gondolnák.
4: Szerintem már... Hát igen, remeg az ember.
1: Igen. Figyelj, Soma, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, hát hallgass meg.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
3: Na mit szólsz? Milyen? Nem, mi?
4: Fantasztikus! Köszönöm!
1: Nagyon jó vagy. Oké, Soma, köszi a játékot, legközelebb jobban sikerül. Jó? Köszi!
4: Köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Ciao. Gyerekek, nem tudom, láttatok-e már olyat valakitől, hogy mit csinál különböző...
2: Mutasd, megnézem, hogy kúros-e.
1: Ehető ételekkel. De az, ami 13 perce ezzel a csiamaggal történik, az kimeríti a nemi erőszak fogalmát, a tésztagyúrás fogalmát.
3: Te slime-ot akar belőle csinálni.
1: Az Erdély Mónika slime készítése sehol nem volt ahhoz képest, amit a szerencsétlen csiamagit átél az Eszterrel. Figyelj, itt már minden halmazállapotot megvalósított a csiamag puding.
3: Sluttyog is.
2: Én azt akarom, most meg akarom ASMR-eztetni szegény hallgatókat.
1: Na mutasd, várj, nem mutasd.
2: Igen? Attól, hogy aki utána jön mikrofonozni, azt majd fogja sajnálni.
1: Na figyelj.
2: Megpróbálom bele cuppantani, várj.
1: Jó. Gyerekek!
3: Ez undorító.
1: Egyébként az ASMR hangokban nekem van valami. Szóval az a csiamag, az ilyen habosra van keverve, de olyan habosra, mint egy jó krumplipüré.
2: Nem látod, mi zajlik? Az zajlik?
1: Nem tudom.
2: Ez a csiamag pudingot, amit ugye azért kapjuk, mert hogy Balázsnak mazsola kakéja van.
1: Ezt komolyan mondom, mert hogy jön ide az emésztésem, hogy megerőszakolod azt a csiamag pudingot.
2: Még, szóval az van, hogy ezt ugye Balázs elhatározta, minden nap meg fog enni egy csiapudingot. Aztán rájött, hogy egy egész csiapuding az gyakorlatilag egy halálos dúzis.
1: Igen. Három napja bekötött a belembe, még azóta nem jött ki.
2: Tehát olyan szinte halálos dúzis, hogy délutánonként SMS-eket szokott írogatni a stárnak, hogy megegyetek oda a csiamaghoz.
1: Segíts, soha több a csiamag! Hozzatok egy betontörőt! nagyon fáj! Nyújj fel! Gyere ki!
2: És nem is tartom amúgy természetesnek, hogy megeszünk valamit, amit ha a jóisten azt akartam, hogy megegyük, akkor tudtunk volna róla korábban, meg lehet enni. És az a lényeg, hogy ezt ugye, hogyha vízzel teszed, akkor lesz egy állaga. És rájöttem, hogy viszont ha minden többet kevergeted, akkor elveszíti a víztartalmát, egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, hogy gyakorlatilag olyan, mint a cement.
1: Ugye, úgyhogy ez nagyon durva.
2: Én ugye arról fantázok, hogy az arcomra öntöm. És az egész nem, de pakolás. Vagy így,
1: egy, lesz belőle egy szép pakolás. Ugye ennek az a tulajdonság egyébként, hogy egy tányi, egy kanálnyi mag, ez 83-szorosára duzzad. Most én ebből megettem fél kilót egy 4 napja, de senki nem mondta, hogy ez a belegből az összes vizet kiszívja. Ezért ez valahol középen megállt, ez volt 6 napja. Tehát azóta van egy csőgörény se segítene rajtam, jelen pillanatban ott vagyok. Tehát bekötött, azóta most bekötött a vastag és a patkóbél közé.
2: Na, az elhanyagolható mennyiségű figyelemhiányúra te küzdesz, ugye? És ugye, ez a nagyon pici, az a szinte csak a vize véget. És ugye az van, hogy nem a csiamag hibája, hogy te nem iszol vizet szerintem 18 órán keresztül, aztán egyszer csak eszedbe jut, és megiszol 1-3 liter.
1: Igen, ez meg 4 óra egettem a csiamagot, és a nap végére megettem egy bödönt.
3: Meg hát azt mindannyiunknak küldték azt a mennyiséget.
1: Én nem tudtam.
3: Tehát, hogy az nyolcunké. Én nem sajnálom tőle, csak az adag nagy.
2: Na jó, de meg lett a
1: Malter, Malter nem köt így be, érted, az izének a csávónak, aki rakja a téglafalat. De ez úgy, figyelj, se le, se föl, mondom. Ott most...
2: De figyelj, de a végén konszulál a háztartásvezetőd, ő oda ment hozzád, hogy ez igen, Balázs, ez igen.
1: Ez nagyon szép.
2: Férfi munka volt.
1: Egyelőre nem.
2: Jól azt... kérdez cigarettát?
1: Ha ez egyszer megérkezik, azt a fotót is megkapjátok. Tehát szerintem kocka alakul ez.
3: És törik a fajansz.
1: Törik, és azonnal új fajanszot kell venni. Én nem tudtam, hogy én csak annyit mondok, óvatosan a csiamaggal, mert nem játék, gyerekek. Amit, ha azt te ott most megeszed, 4 napra bekötsz te is. Tehát, azt ne edd meg, tényleg.
2: A repülőutak előtt akkor ajánljuk.
1: Ebből egy kanállal kell enni, és meginni rá 4 liter vizet. Na most én 4 kilót tettem meg, és 1/4 pohár vizet. egy kanál vizet ittam meg
2: de
1: rá,
2: te is
1: nem jó.
2: Te szoktál vizet inni a nap végén, hogy lefekvés előtt eszedbe jut, és semmit nem
1: ittál.
2: És akkor kiakasztod az állkapcsolat, és akkor...
1: Mindent így.
2: Amíg nem fáj, hány ingerig?
1: Ugyanez. Én ugyanis szerintem a vitamin. Nem szedek 3 hétig, mert elfelejtem, és utána kijöntök. És kapok egy D-vitamin mérgezést, mert betolok 30 000 mg-ot. Ugyanezt mindenbe.
2: Többösítve. És az a legjobb, hogy megiszok iszonyatos mennyiségű vizet lefekvés előtt, és aztán hajnal 2-kor, ezt nem hiszem.
1: Miért kell
2: pisülnem? Minek kell inni egyáltalán?
1: Jó, úgyhogy legyél óvatos. Rossznak nagyon jó, de sok folyadékkal. Sok folyadékkal.
2: Van még ilyen életvezetési tanács, amit érdemes lenne megfogadnunk?
3: Tőle csak ilyenek vannak.
1: Egyébként ez hogy jön, hogy 50 ezer évig itt van köztünk a csiamag, nem csinálunk vele semmit, majd egyszer egy New Age-es csáva azt mondja, hogy csiamag. Elmegyünk Afrikába, ami fának a gyökeréből kibányásszuk, oké, és leterítjük a világot csiamaggal. Nem ettük 100 000 évig, de most a csiamag fogja a rossz problémát megoldani.
3: De mi ettük,
1: érted?
3: Hogy ők ették, ők csak ették? Mi nem ettük. Igen, tehát, hogy ez alapvető élelmiszer.
6: Nem így van, ez
3: a csiamag, semmi. De hogy nem.
6: Tudod, mi van ez?
3: Dél-Amerika.
6: Melyik a legolcsóbb mag? Csia. Mi tudunk eladni 200 millió szoros áron?
1: Add a parasztnak Európába az új New Age, az új longevity, ét a csiamag. Ha ezt teszed 100 millió.
2: De látjátok, hogy néz ki? Azték zsája a neve, amúgy is úgy néz ki, nagyon-nagyon egyszerű, ilyen gyomnövény.
6: Mert az is.
3: Mert az is. Csak rájöttek, hogy nektek ezt el lehet
2: adni. Szegények vagyunk, mert gyomnövényt teszünk?
1: Ők okosak voltak, ők nem ették, és azt eladták nekünk halálra, 6-szoros áron, érted? Dél-Amerikából, meg Közép-Amerikából. Tehát, hogy ez...
2: De vannak ilyen azték rajzok, ahogy valakit meggyötör egy csiamagpudú?
3: Igen, ne, ahogy csinálják.
1: Igen, fekszik ott a barlangban, a kis piramisának a tetején, és fogja a hasát. Az azt jelenti, hogy csiamagot evett, igen.
6: Ezért halt ki a társadalmuk.
1: Érvek ellene is mellette, na én ezt addig olvastam, hogy mellette. Megmondtam a cikket, és másnap megettem 1/2 kiló csiamagot egy ültömben.
2: De olvasd már, mik az ellenérvek, hogy mi az, amiről még nem tudunk, vakságot okoz?
1: Én szerintem az, hogy felszívja a folyadékot a belegből.
6: Jó, a másik ugyanilyen az utifűmag héj.
1: Az igen.
6: Az ugyanez, megeszed. Azt figyelj, megeszed vége, kiszáradsz, mint egy múmia.
1: Az kész
2: én
1: vagy.
2: Én egyszer kikevertem, megláttam, mi lesz belőle, és azt mondom, figyelj, ezt nem. Tehát ennyi hungarocert se eszek.
1: Mikrotápanyag, tudod mennyire? Kiemelkedő rossz tartalom. Itt becsuktam a cikket, okay. Mert ide nekem csiamagyom. Gyere rám, csiamag. Támogatja a csontok egészséget. Kedvező hát a kardiovaszkuláris rendszere, érted?
2: Persze, hát
1: nem fogsz... Veszélyes lehet a csiamag túlzott fogyasztása, én itt már nem olvastam ezt. Én itt már kimoltam a szobából. Emésztőrendszeri problémák.
3: Napi 15 gram.
1: Én szerintem egy ültönben megettem meg. 1/4 kilót. Betoltam egy negyed. Én nem tudtam, hát nem tudom ezt.
2: Hát gyakorlatilag egy befőttes vagyok.
1: Akkor mondtam, ennyit küldtek, ennyit kell megenni. Hát tudta ezt valaki, érted, hogy ez most keresztallergiát okozhat. Igen, az is speciális, aha.
3: Ja, igen. Ennyi, egy keresztallergia.
1: Jó, hát keresztallergia, hagyjad már. De nem, ez szerintem ez a tarkómi kiszívta a folyadékot mindenhonnan. Tehát szerintem a véremet kiszívta. Ez most ott ül bent.
6: Jaj,
1: sorvad az arcom, mert szívja belül a csiamak 6 napja.
2: De ez hány napig maradt bent, fajom?
3: Hát ez örökre, ne benne.
1: Igen, most egy kert is lagon gondolkodom. Ez most betámasztott, értem, mint amikor a betonkeverőbe.
3: Egyik kanyarba.
1: Igen, megköltött a betonkeverőbe.
6: Csőgörénybe.
1: Hát lesz. Csőgörény. Úgyhogy ez van, ezért mondom, én látom, mit csinálsz vele, tanulj az éhibámból negyed kanál naponta.
2: Ennek volt egy evolúció, hogy hogyan kezdtek az emberek ugye próbálni így, hát... túlélni. És ugye, amit mond az Anna, az nagyon jó, hogy ugye jött el ezt az utifülmöké.
1: Igen, az is jött, rossz tartalom.
2: Volt a csalántea.
1: Tényleg! De tényleg mindig felkapunk valamit egyébként, tényleg.
2: Tehát jön valami az a mellékhatása, hogy kiszárad.
1: Emlékeztek a goji bogyóra?
3: Az is mekkora átment.
1: Goji bogyó, goji, ez a kis rózsaszín savanyú cucc, figyelj, én nem vettem meg 8 kilót, ami azóta is ott áll nekem a szekrényben.
2: Azt akartam, mai napig, hogy Nyíregyházán az íróasztalon fiókja, aztán mai napig van egy bontatlan zacskó.
3: Mondjuk Nyíregyházán csak egyedül te vettél belőle.
2: Nem. Sorba álltunk.
1: Megetted egy maroiknyit, megettél, megutáltad az ízét, mert ilyen savanyú, vasízű valami fura bogyó, soha többet nem és minden sztártásban legalább 2 doboz goji bogyó, érted? Az új elixír, hát semennyire nem lett új elixír.
2: Emlékeztek arra, amikor bejött az, hogy ilyen zöld port kellett keverni a vízbe, ilyen algapor volt.
1: Algapor, alga is nagyon nagyot ment.
2: És kellett másfél 2 hidet meginni, ahhoz, hogy kitisztítsa a belső...
3: A csakrádat.
2: Nem, ajzékat a...
1: Emésztés, meg bőrt, meg mindent.
2: Igen, és akkor azt kevertek, és mindenki...
1: Spirulina, ilyen por spirulina. Volt, azaz. Por, és ugye beraktad a vízbe, és mindenki időben az algaport itt, hogy ez a meg, ha ezt iszod, örök életed lesz.
6: Aktivál a formula valakinek, nem volt meg?
1: Kombucsa.
2: És akkor mindenki joghurtot csinált magának azzal a joghurtevő gombával.
1: A gomba. Kefirgomba.
2: És egy nap a kis, az egész lakásnak kefirgombások. Igen, kis gazdám. Igen. Aztán volt, aki kombucsázott is.
1: Kombucsa, az is. És valószínűleg azért ezekből egy csomó minden működik meg jó, meg a gombák közül. Tehát van, ami jó, csak hogy hát nem szabad.
6: Hát
1: nem
6: most
1: szabad
6: macsa megy nagyon.
1: Ja, most a macsa.
6: Mindenki macsát iszik.
1: Minden influencernek a reggele úgy indul, hogy iszik egy macsa teát. Aztán elmegy jogázni. Tudod, tehát ez a kettő is Baliról jelentkezik be.
6: Inter... Nem, mert kétfeles. Nem látta senki.
1: Azt már nem vezi föl.
2: Itt vagyok Sebestyén Balázsa, aki most már megszabadul a csiamagjaitól.
1: Igen, ezért macsa teára váltott. Igen. Azt én is ittam egy egyébként, az finom. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 7 óra lesz, nem sokára hírek, reklám, muzsika csak rövid, az nem nagyon, és aztán itt vagyunk már is rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
8: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 000 forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C-épület. Szent Pári utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
11: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a vevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található. Az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke, középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Október 3-a és 4-e között Szilvásváradon kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta. A kétnapos lovas ünnepen több száz lovas méretteti meg magát. A Heves megyei rendőrség közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben tanácsokkal látják el az autóval érkezőket. Nem mindegy ugyanis, hogy hol parkolunk, a hatóságok szeretnék elkerülni az esetleges fennakadást, írja Heol. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásból itt Heves megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után még továbbra is zene nélkül, gyerekek, és ezt igyekszünk egyébként ígéretünk közhíven tartani, csodálatos időben, 20 fokokban, klassz kis indián nyárban, gyerekek.
6: És én elhiszem, hogy benned is ég ez a láng, nem?
5: Ez elmondom neked, Ákos.
7: Ákos.
5: Ákos és indián tánc.
6: Így van.
5: Ami ez majdnem egy az indián szó, de... tánc. Igen.
6: Azért erre mekkorákat vájboltunk régen.
5: Hát igen. Még a Zenetévé 97-ben Ákos Ilyenek Voltunk című dalával indult el a Magyar Zenetévé. Igen. És aztán mi lett Ákosból.
6: De hogy, mennyire lehetett szeretni az Ákost, amíg nem beszélt?
5: Igen.
6: Amíg csak énekelt.
5: Amíg, hát igen.
6: Sokszor van ez egy előadóval, hogy a beszéd hangja valahogy más irányba viszi a karrierjét, mint az ének. Igen.
5: Hányszor
7: most
5: hívtuk
7: visszatért, be. Most újra koncertezik, mert és beteg volt.
5: Beteg volt, és a legjobbakat kívánjuk neki. Hosszú így küzdelmen van túl, beteg volt, fölvállalta, koncerteket mondott le, nyilatkozott róla, nagy harcot vívott, és állítólag jobban van, is koncertezik.
7: Együtt úgyhogy járunk edzőterembe, és váltottunk pár mondatot, mert tudod, ez is olyan hülye ízé volt, hogy tudod, ismered, végigkövetted a pályafutását, együtt edzetek, és akkor tudod, hogy baj van, hogy odalép, mit mondasz ilyen esetben?
6: Azt kell, hogy odamész a szemére, és azt mondod, hogy forró betonon.
5: Hasalok. Igen. Ne mit mondasz, hogy drukkolok, hogy túl legyél rajta? Ha megkérdezed, hogy vagy, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy nincs hozzá között. Ha mondanál egy jó szót, hogy figyelj, haver, látom, mibe vagy, nem is tartozik rám, de
7: ezt mondtam.
5: Ezt szerintem ez a legjobb.
7: Ezt mondtam, hogy figyelj, nem mondj semmit, nem akarok,
5: csak nagyon drukkolok.
7: Csak veled vagyok, szorítunk, hajrá, legyél
5: ezt
7: jól.
5: Szerintem ez a legjobb mondat, amit mondtad.
7: Érted, ott álltam, mondom, mi, ez jó lesz.
5: Haverok, nem vagytok, között nincs hozzá, hogy van, de mégis van egy nexus, akkor oda. Én egyébként hasonlóan szoktam. Figyelj, nem mondj semmit, nem, de hogy látom, mibe vagy, figyelj, kitartás. Ez talán egyszer jobb lesz.
7: Ezt mondtam én is, utána egy hajrá fél órát beszélt magáról.
5: Na, most Márkos.
6: Oh, szerintem kérdés elfelejtsd.
7: Menjük edzeni.
5: Márkos.
6: Nem, de úgy tökéletes
7: dolog. De
6: nagyon
7: jó fej volt, hogy megnyílt, tudod, és én nem akartam, vagy nem kényszerítettem, hogy megnyíljon. Tök érdekes volt, de ez a mondat, ez úgy kihúzta belőle, és akkor elkezdte mondani, hogy mi volt, meg hogy jól van tulajdonképpen.
5: Aha.
6: És hogy az Andante albumból most lesz egy harmadik.
7: Igen, és vegyed meg.
6: Igen.
5: Na jó, de túl van rajta ez a lényeg.
7: Ja, úgy tűnik, igen.
6: Szerintem ez egy nagyon érdekes topik amúgy, hogy hogyan kezeled, ha valaki beteg. Mert ugye rengeteg ember azért titkolja, mert nagyon félnek attól, hogyha megtudják róluk, hogy betegek, akkor majd sajnálni fogják őket, és ez az utolsó érzés, amire szükségük van, tudod, hogy sajnálják őket. Miközben neked, amikor megtudod valakiről, nem az az első blikkes gondolat, hogy jaj, szegény, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni, hanem hogy tudod, hogy így energiát akarsz adni nekünk, mint egy ilyen hangyaboly, úgy kezdünk el viselkedni, tudod, hogy jó, most akkor neki kevesebb van, akkor hogyan tudunk neki adni valami energiát, vagy reményt, vagy segítséget, vagy egy pozitív inputot, tudod, ami egy kicsit lök rajta.
7: Igen, de nem is biztos, hogy kevesebb energiája van, mert azért van, aki megacélozódik egy ilyen harcban, és még erősebben veti be magát, csak azt most tényleg nem akarod mindent, meg főleg az ismert emberek esetében. Ha most te itt belököd a rádióba, hogy van valami baj, és holnaptól minden újságban az lesz, hogy jaj, a szegény Feri, jaj, a Balázs, jaj, az Eszter, azt te nem akarod olvasgatni.
6: Igen, de közben az van, hogy a betegséget valamiért én fejben mindig összepárosítom a szeretetlenség érzésével.
5: Hogy ez egy ilyen szigorú ítélet egy kicsit.
6: Nem, úgy érzem, hogy nem, ez nem ítélet, tehát semmilyen ítélet nincs benne, hanem az van, hogy az ember, amikor beteg, akkor nehezen engedi át a nagy érzéseket, a szeretetet nehezen fogadja be, mert el van foglalva ugye célirányosan a problémájával. És hogy szerintem én, nekem a betegség maga egy magányos szeretetlen állapot, és azon én azt érzem, hogy úgy tudok segíteni, hogyha szeretetet adok annak, aki beteg. Érted?
7: Aha.
6: Mert hogy azt gondolom, hogy ez az én külső emberként az én, nem tudom, mi szerepem ebben a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy jó, de hogy tudod, itt vagyunk, és fontos vagy, és kell lesz ide, és maradj itt, és hogyan tudunk.
7: De én ott fekszem januárban majd, megfázva, 40 fokos lázzal. És
6: én
7: nem
6: alapból kell, hogy szeressen
5: a téged. Ül a melkasodon, és maradj itt, Feri, maradj itt!
7: Tudod, hogy szeretlek, és meg maradj itt, maradj velem!
6: De ez nem egy ítélet, nem azt mondom, hogy őt nem szeretni senki, vagy ő nem izé, hanem csak tudod, valahogy úgy megváltozik a percepciód az élettel kapcsolatban, és nem tudod látni a jót, a szeretetet szerintem.
5: Ezért tartanám a legnagyobb titokban a legvégsőkig.
6: Hát ez egy hülyeség, de hol fogunk téged kiszeretni ebből?
5: Sehogy.
7: Ezt akarja elkerülni.
5: Sehogy. Az én harcom lesz a saját prostatámmal. A saját gerincsérvemmel, a saját lumbágommal, a saját isjászommal.
6: Hiányzó szervek öreveszi.
5: Igen, a hónom alatt
7: van egy a prostatájával mit csinálsz? Oda mész és megszeretgeted?
6: Nem, segítek neki orvost találni, meg hogy elmenjem, mert tudom, hogy elfelejti. Tehát, hogy én jól tudok szerintem ebben segíteni. Én már több barátommal mentem végig nagyon komoly utakon. Tehát ez nem egy ilyen első
7: légből
5: észre se vennétek. Tehát mondjuk azt nem úgy értem, azt mondom, hogy elmennék egy bőrgyűlés, azt mondom, Balázs, borzasztó melanoma 6 hónap. Uh-huh. De az első 5 hónap az úgy megy, hogy meg senki nem érzi, utolsó egy hónapban semmi. Semmi. Tehát 5 hónapot itt hegedülnék vidáman.
7: Lenyom rá, itt jönné minden nap.
6: Jó, ugyanez az ember, persze, amikor elment, hogy levegyék az anyajegyét a lábujjáról. Emlékszem arra? Szinte észre sem lehetett venni, ugye? Alig beszéltünk róla.
5: Az más volt. Hát az várja.
6: Hát ez teljesen más volt.
5: Egy anyajegy szűrés, Eszter elküldött.
6: Eszter elküldött egy anyajegy szűrés.
5: Két ember szokott elküldeni, az anyám meg Eszter. Menjen, mert tudja, hogy van valami. Elmentem, azt mondja, csávó, ott a lábadon van valami, ezt le kell szedni. Oké. Okay,
6: Bob Marley-t is az vitt el, a lábujján, na, az anyai egy.
5: És a CIA. És
7: meg a nők. Ez három.
5: A nagy lábujjadon a köröm alatt nőtt egy anyajegy, és azt mondják, hogy mindig ott indul a melanóma. Oké, mondom, akkor ezt le kell szedni. Köröm, lábúj köröm, teljes ártalmatlan.
7: De a köröm alatt, hát akkor körömmel
5: nem, a lábúj körmödnél van egy kicsi anyajegy. És mondja, hogy innen indul a melanóma, mert a körömnél az anyajegy az nagyon rossz. Le kell szedni, menjek át a sebészetre. Mint már hívtam az eszet, hogy kösz, hogy elküldtél, hogy rendes vagy. Tehát inkább haltam volna meg, hogy éppen most
3: kezdődik. Én már esetkocsival mentem érte.
5: Berendeltem azonnal egy magánegészségügyi, egy hazaszállítást.
3: Magyarország leghitelesebb rádiósát! Meg kell mentenünk azonnal!
5: És mondja a csáv, hogy ezt csak úgy tudjuk leszedni, hogy a köröm alá adunk egy injekciót. És hogy bementem, szép klinika, szép hely, mondom, figyelj, itt kiszól, úgy leszedi, semmi bajom nem lesz. A köröm alá bead neked a köröm hártyába egy injekciót, és úgy tudja érzést tenni, és utána szikével kivágja, de nézhetem, hogy kivágja. És itt így megcsuklottam. Még itt tudtam, hogy...
3: Katinka, kapjál!
7: Még egyszer mit mondtál?
5: De egy dologtól vagyok rosszul, az injekciós tűtől. Érted? Tehát az nem.
7: És ekkor jött a bátor férfi, hogy adjon egy övet a fogam közé, és csinálja érzéstenét is nélkül.
5: Nem, itt jött a nővér, és azt mondta, hogy ad egy labdát a kezembe, szorítsam a fáj, és a kezembe nyomtak egy piros labdát, amit tudok szorítani a fáj, és megjött a csávó egy tűzoltós laggal. Hát ekkor injekciós tűvel, hogy ezt most benyomja a körmömre. Mondom,
3: a recepcióról szúrta be.
5: Lement a negyedik emeletről, lement az utcára, és onnan beszúrta a körmömre. És én ezt nem hiszem, hogy én barom eljövök. Érted? Hallgatok rá, azonnal találnak valamit.
7: Megmentette az életed.
5: Érted? És egy ekkora injekciós tűvel beszúrt a körböm alá a csávó a tűvel bele, hogy mert ott tudja csak érzést jelenteni. Majd fogott egy szikét, és kvázi tulajdonképpen kivágta azt a részt. És azt elküldött el szövettanra, mondanom sem kell. Ilyen lett a szövettan, tehát semmi. De hogy abban azt mondja a doki, hogy a körömnél, ami nő, az nagyon melanoma gyanús.
3: Úgyhogy jó tudod, vagyok. Szerintem tudod, hogy az orvosi konzílium? Na, megnéztem a Balást. Hát figyelj, hol fájna neki legjobb?
5: Igen, mitől fél a legjobb a kis beszari fosztos?
3: Van egy az ánusz rózsája felett. Kockázatos, de oké. Okay. Meg egy a körmöl. A köröm az jó lesz a köröm.
7: Az ánusz rózsát még lehet, hogy szereti is.
3: Addig nem megyek nyugdíjba a rádióból, amíg el nem megyünk egy közös vastagbéltükrözésre.
7: Semmi bajom, én jól vagyok, nekem nem
3: kell. Az egy dolog, hogy jól vagy, hogy jól érzed magad, de el kell mennünk.
5: Mikor voltál?
7: Hol?
5: Ilyenem.
7: Tavaly előtt.
5: Akkor jó, az öt évig
7: tavaly
5: jó.
7: Előtt. De most van kapszulás, lenyelős.
3: De az nem jó.
7: A miért nem jó?
3: Mert nem tudják lecsípni a polipot, ha ott van.
7: De előbb megnézi, ha nincs polip, akkor nem kell
3: meg
7: csípkedni.
3: Az, ahogy, meg annak van perspektíva, tehát ahogy fordul a kamera, lehet, hogy pont elkerülöd.
7: Ez 360. Plusz
3: Balázs nem tud lenyelni egy nagy kapszulát.
7: Egy Insta 360-at nyelek le egyszerre, érted, és akkor mindenhol megnéz. Minek kéne, tehát az csak akkor kell már a beavatkozás, ha van a polip. Lenyeled a kapszulát, lemegy, végignézik a beledet, és ráadásul ez még az
5: te is láttad jó. Ezt a kapszulát? Ez egy szokorrádió, haver. Tehát ez egy akkora kapszulát. Gombok vannak rajta, és antenna. Tudod, mire én azt lenyelem? Hát egy C-vitamint hat felé vágok.
7: Persze, és ül benne egy törpe.
5: Igen, és egy törpe van benne, ami fogja a kormányt, és irányítja, érted?
3: De hogy kérhetett, hogy lőjék fel bele alulra.
5: Most sűrített levegővel fogják, így... És na, alulra föltolják.
7: Hát a gyereknek is adtunk kúpot, ez ugyanaz.
3: De amúgy szerintem az van, hogy az van az igazi módszer, hogyha fognak és le kéne nyelni egy polipot, hogy találja meg a társait.
5: Igen, és ott szedjék.
7: És ha nem akar kijönni, akkor tudod, hogy talált igen. Egy polipot, és azzal összeülelkezett.
3: Pontosan.
5: A gyerekek, hát ilyen az élet 50 körül, úgyhogy reméljük, drága hallgatóink, ti jobban vagytok. Úgyhogy ez egyébként a szűrés, ez nekem is prioritás. Fönn van a bakancslistámon, altatás.
7: 5 éve.
5: Nem most, 5 éve van fönn, de most érzem, hogy van hívás.
7: Minden évben 50 fölött, minden évben teljes menedzser szűrés, és most leszel 50.
5: Jó.
7: Úgy kezdheted.
3: De én nem megyek veled, nem azért, mert 50 leszek. Nem azért, mert kell oda egy felnőtt ember, aki igen mond neked, arra ütre nemet mondaná.
5: Én ezt a menedzser szűrés Vegasban akarom megcsináltatni az 50. születésnapon. Egy 6 napos menedzser szűrésre megyek Vegasba.
3: És ha már ott vagyunk, megnézzük, hogy a szemfenekeden milyen a nyomás, úgyhogy egy nagy tűvel behatolunk a szemgolyódba.
5: Na jó, gyerekek, mondtad, hogy még mondani akarsz valamit. Ákos, sokoltatjuk, és sok.
7: Köszönjük, legyen
3: jó.
5: Jobbulást kívánunk, de már rájöttök, túl van a nehezén, így van.
3: Végtelen sok indián nyarat kívánunk neki.
7: Igen.
3: Ha már innen indultok.
7: Néhány nappal ezelőtt begurultam motorkerékpárral egy benzinkútra, megtankoltam, és mondom, ellenőrzöm a guminyomását a motornak, úgyhogy letámasztottam a motort, térre vetettem magam a motorkerékpár előtt, megmértem, oké, itt ott kellett, kellett bele fújni, és a mellettem lévő állásba, a pumpa másik oldalára beállt egy hölgy egy autóval. És akkor kérdeztem tőle, vagy mondtam, hogy mindjárt végzek és adom a szerkezetet, mondta, hogy semmi baj, ő is ráért, csak akarja ellenőrizni a nyomást. És amikor odaadtam neki a pumpát, akkor így mondta, így megkérdeztem tőle, hogy nem akarja, hogy segítsek, vagy hogy én már úgyis ott térdre vetettem magam, már koszos volt a kezem, meg minden, És a csaj annyit válaszolt, egy picit, és engem ez zavart benne igazán, egy picit ilyen, nem lenézően, hanem visszautasítóan, hogy köszönöm, megbirkózom vele.
5: Aha.
7: És akkor azon gondolkodtam...
6: Hát én nem ezt mondtam a rakamozi gumisnak.
7: Na ez az, hogy mi van most velünk ebben a férfinő kapcsolatban, ahol nekünk férfiaknak előzékenyeknek kéne lenni, vagy hát én legalábbis ezt nagyon szeretem, és hogy bedobtam egy tök idegen nőnek, azt sem tudom kicsoda, csak odállt, és én tök random mondtam neki, hogy én úgy is koszos vagyok, már megcsinálom neki, mert ellenőrzöm
6: a 20 éve ezelőtt visszahívtad volna, gumit. Akkor nem így reagál.
7: Igen, ez lehetett az oka a sztorinak.
5: De azért 500 forintot adott, hogy figyelj, öreg homlesz.
7: Értem a kedves.
5: Értsd, hogy itt az 500 forint, húzzát a tatar.
6: Simán gyűl. Nem az van, hogyha simán utál téged, mint az
7: nem
6: állat.
7: Nem tudom, hogy ismerte, csak azon gondolkodtam, hogy fölajánlom.
6: Ez a Rákosi Feri.
5: Ez a Rákosi, te olyan erőszakos, már molesztál a benzinkutat. Öreg is
7: láttam, hogy 500-as mennyed hogy bedobod magad így férfiként.
6: Az autója alá,
7: és hogy ő ezt minek vette? Te például minek veszed? Te örülsz a férfi segítségnek? Bontsuk ketté. Bárki és én.
5: Értem, mit mondasz. Tehát, hogy ő egy kicsit megbánt vérezte magát, hogy azt gondolta, hogy te biztos nem tudja ő megoldani, te mint férfi, majd Igen. Te megoldod, mert kisanyám, hagyjad, én ezt megcsinálom, vagyok a férfi, te nem vagy
7: sőt,
5: nő.
7: Sőt, még egy kicsit az is benne volt, hogy ő azt feltételezte, hogy én nem feltételezem róla,
5: hogy ő meg tudja csinálni. Aha, fú, de fura világ ez egyébként.
7: Ugye? Igen. És azon gondolkodtam egy fél napot, hogy ez most egy hülye döntés volt, hogy én fölajánlottam.
6: Rossz napja volt szerintem. Amúgy meg valószínűleg az van, hát nagyon sok fajta dolog van. Például, ha autókról beszélünk, én mondjuk olajat nem szeretek megnézni, mert nem tudom, hogy hol van. Nem, amúgy ez ilyen koszos dolgokat nem szeretem, de azt soha nem engedem senkinek, hogy a ablakmosó folyadékot betöltse, mert azt csak én tudom betölteni.
7: Senki más.
5: Az oké, de odalép egy férfi és a segítséget ajánl, akkor köszi, nő vagyok, megoldom. Sértésnek veszed, engeded? Vagy
6: leveszem a nadrágomat, és azt mondom, hogy...
5: Én vagyok az igazi férfi. Töröm tudod,
6: ha nagyobb, mint az enyém, akkor segíthet.
5: Nézze, és ez csak a feje. Tehát a kupak még benn van. Na de oké, hogy reagál erre egy nő? Tehát ez a nő, ez az önérzetében lett, értem, mit mondasz?
7: Igen, hogy megsértettem azzal, hogy nem néztem ki belőle, hogy ő tud keréknyomást mérni és főpumpálni a gumiját.
5: De ez nagyon hasonló ahhoz, hogy bizonyos nők már nem szeretik, ha kiengeded őket az ajtón. Na. Mert
6: azt nagyon szeretik, mindenki kiengedik az ajtót, azt nem szeretik, ha előre engedik.
5: Bocsánat,
6: ugye nagy különbség van.
5: Jó, most értem, mit akarok mondani.
6: Most nem promotáljuk az emberrablást.
5: Értem, mit akarok mondani. Te ne bámult az én seggemet. Holott pedig ez egy generációs klasszikus dolog volt, hogy csaj vagy gyere előre, és ma már a nők akár ezen fel is háborodnak, hogy te csak azért akarod előre engedni, mert meg akarod nézni a segét. Érted? De nem engedjél előre, ne tegyél a különbséget férfi és nő között.
7: De ha meghatározottan belépek elé, akkor meg hallom akkor meg a hátam mögött, hogy na a paraszt
5: akkor
7: előre.
5: Meg te vagy a paraszt. Nehéz egyébként, igen.
6: Szerintem az van, hogy ezt a hölgyet valószínűleg az apukája szerette, és megtanította mindenre, amire meg kell tanítani. Ő egy ilyen képes nő, aki mindent képes megcsinálni. Sokszor van az, hogy ilyenkor tudod így hogy mondjam, hozzának szok, hogy nincs segítség az életben, hanem magadnak csinálod a dolgaidat, és egy idő után ez egy kicsit a személyiségeddé válik, tudod, hogy I can do everything, és akarod is, hogy legyen ebből sikerélményed. És lehet, hogy őt pont egy olyan életszakaszba kaptad el, ahol ebben most nem volt szüksége neki egy külsősnek a segítségéhez, erre, vagy na, értem, mire akarok kiukadni, de hogy alapvetően szerintem segíteni az mindig oké. Tehát a segíteni nem telmű, mindig oké.
7: Én is azt gondolom, csak ha kapsz 5 ilyet, akkor egy idő után már nem fogod fölajánlani, hogy
6: hát
7: itt vagyok, megcsinálom.
6: Hát egy kedves köpcsös úriemberhez gurulj oda.
7: Neki is fölajánlottam volna, de most ő egy nő volt, pont.
5: Igen, de az lett volna jó, ha utána elkezded lögdösni, de mi megcsinálom, menjen már innen, hagyja már innen, nem ért, hogy megcsinálom, menjen már innen. És elindul egy...
6: Dobj össze egy risottót, amíg apa dolgozik.
5: Rákóczi Ferenc erőszakosan viselkedett egy középkorú Dacia Dusteres nővel, lögdösni kezdte a benzinkúton, mert a nő nem engedte, hogy megnézze a guminyomást. Érted? Mert van ez a típus, aki aztán viszont átmegy erőszakosba. Én értem, de hogy nem egy igazi nő engedi meg, hogy legyél férfi. Tehát nekem ebben pont nem igazi nő van, hanem az van, hogy nekem bizonygatnom kell, hogy nő vagyok, és én is meg tudom csinálni.
6: De milyen egy igazi nő?
5: A nő az, hogy de kedves, köszönöm, nagyon kell. Meg tudom én is csinálni, de örülök, hogy segít, és átengedi. Nem az, nem
6: majd
5: engedi át.
7: És egy kicsit hős lettem volna, érted? Hogy egy kicsit akkor hős vagy, hogy te tényleg férfi vagy, és segítettél.
6: Erről szólt az egész.
7: Egy picit magamat akartam vele, persze, megemelni saját magam előtt.
6: Kicsit Ferike voltál az
7: nap. De hogy egy ilyen hülye szituációba kerülsz.
6: Ez undokságom, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki segíteni akar neki, neked akkor engedd meg, hogy segítsen. És aztán pedig sértsd meg valami, hogy többet ne akarjon segíteni. Ez az egyetlen protokoll, amit ismerek.
5: Előzékeny dolog, igen, abszolút. Szerintem simán mondhatott volna rá, igen. Sem, eddig nem tart.
7: Igen, hogy megborult a világ, hogy egyébként ez tök természetes volt még 20 évvel ezelőtt.
6: De ez nem igaz, mert egy csomó ember meg olyan rosszul segít, tudod. Tehát, hogy egy csomó szóval azt, hogy jönnek,
7: segít. Na, hogy
6: segít,
7: lehet rosszul gumit fújni?
6: Hát úgy lehet rosszul gumit fújni, hogy közben 3 olyan megjegyzést teszel a másiknak, amit aztán meg hetekig forgatsz a fejedben, hogy ezt most miért mondtad neked, tudod. Tehát, hogy vagy te jó fej vagy, te jó fej ember vagy, téged szívesen beenged szerintem egy csomó ember az életébe, de nagyon sok nem annyira jó fej ember van.
7: És az is fölajánlja, hogy segít? Te fölajánlja a segítséget, és utána beszól neked?
6: Igen, meg ennek van egy ilyen szexista aspektusa is olyan szempontból, hogy vannak olyanok. Várj, hogy mondja még a teljes mondatot.
5: Jogos, de milyen fura világ lett, nem?
6: Igen, de ez igen is meg volt, hogy tesz érted valamit, tudod, ez az ajtóba tett lábtechnika, tesz érted valamit, hogy bizalmat gerjesszen, és aztán pedig mond, vagy csinál valamit, ami meg utána ugye ezt.
7: Ja, hogy kérném a jussomat.
6: Igen.
7: Fújás után és jön egy szívá.
6: Neked ez nem az életednek a része, ugye? Pedig nagyon hamar eszedbe jutott, hogy mit lehetne.
5: Igen.
6: Igen, és hogy a nők azért ezt tapasztalják a hétköznapokban, tehát hogy nem vagy nő, ugye, aki ezt ilyet már látott volna, de hogy ez is benne van nyilván. De amúgy ez egyértelműen az, hogy volt egy rossz tapasztalata valakivel, vagy valahol.
7: És ezért lepattintott.
6: Sajnálom, Feri.
5: Igen, meg ebben tényleg ez is benne van egyébként, amit mondasz, hogy a nőnek erősnek kell lenni, meg kell oldani. Nem lehet gyenge, mert akkor az kicsit akkor az úgy tudod, kidobja a társadalom, majd ő megcsinálja.

0: fölfújja, és mindig leenged?
1: Nem enged le. Tehát az van, hogy megnézik ott a rendes manuális cucca, és igen? Akkor ugyanannyi van benne, mint amennyi hagytak, viszont a szenzor nem ezt érzékeli.
2: A szenzor
1: sárgán mutatja.
0: Igen. A szenzor ott sárgán, az tulajdonképpen csak egy hőmérséklet változást érzékel. Mert most reggel hűvös van, de délután még meleg, és ez folyamatosan ugrál ide-oda. Kitágul a levegő,
2: de várjá, hát amikor a magát? Szenzor sárgát mutat, tehát azt mutatja, hogy alacsony, rámérnek kézzel, akkor jót mutat.
0: Azt kell összehasonlítani, hogy a szenzor, amit mutat, ugyanannyit mutat el a műszer. És valószínűleg ugyanannyit fog. Mert nem. A sárgán villog, vagy sárga az még csak így jelez, hogy nem kicsit érti. Alacsonyabb. De értem,
1: lehet,
0: értem,
1: azért
0: értem.
1: Sárga, mert előülök.
0: Nem, ez azért sárga.
1: Is, hogy hátul vagyok.
2: Hát, de akkor nagyobb a nyomás.
0: Akkor hát azért sárga, mert nagyon szenved az első gumi. Próbálj jelezni, hogy ülj hátra. Nagyon, az első gumi nem tud máshogy jelezni, csak szól a szenzornak, hogy fiadna jelzés, baszki. Meghalunk, hallod? Kész, nem bírjuk.
1: Nagyon nehéz jól gondoskodni egy autóról.
0: Igen. Na jó van. De ezt megnyugtat, hogy vannak még úri emberek. Jól csináltad, ez ne riasszon el. Ma is gurulj oda valakivel, és próbálj meg fejfújni a kerekét.
2: Megveretem magam.
0: Így van, jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, nem sokára, jó, ha van közlekedés, dobjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 000 forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C épület. Szent Pál utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Reklámot hallottak.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 60 éve különleges leletre bukkantak Hevesben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hatvan évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Egyre több újépítésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található. Az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Jó, ha tudják a heves megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népesség fogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot itt Heves megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
3: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk 3-4-8, ez pontosan 5 perc múlva, 6 perc múlva, 7 perc múlva, mindenki nézzen az órára. Úgyis akkor ez a...
2: Körülbelül itt szokott mondani mindig.
1: Így van, körülbelül itt mondod.
3: Mindenki tudja, hol van a helye.
1: Igen, igen, igen. És kulcsos játékunkra is lehet itt aztán telefonokat pattintgatni, gyerekek, gyorsan, szépen, lassan, hogy legyen nekünk jó sok kulcsunk, mert hogy, hát figyeljetek, mennyi az annyi, igazából egy hét múlva adjuk a kulcsot. Egy hét múlva, talán pont ilyenkor.
2: Igen.
1: Igen.
2: É, úgy van, pont.
1: Egy hét múlva pont ilyenkor már kulcsot osztunk, úgyhogy reméljük jó idő lesz. Jó lenne valami nem ilyen esős, hideg, borongós időbe kulcsozni, hanem...
2: Nem lesz, itt már soha nem lesz eső.
1: Az eső, az igen, nem akartam mondani, az nincs. Jó, úgyhogy gyorsan, most aki ügyes, gyors, flott, és telefonál nekünk, az már is. Kap kulcsot, halló Timi, jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Timi, mi a helyzet, honnan hívtál minket?
4: Fejér megyéből, Sárosról.
1: Sárost. Nagyon jó, igen. És milyen foglalkozol, Timi, mit csinálsz?
4: Hát most jelenleg munkanélküli vagyok.
1: Ó, oh,
2: de nem, hogy nem erős.
1: Önszántadból, vagy kirúgtak, vagy elmentél, vagy eljöttél?
4: Önszántamból.
1: Elég volt.
4: Igen, és most igazából a kisebbik gyerkőcöm első osztályos lett, úgyhogy most teljes mértékben rá szeretnék koncentrálni.
1: Jól van. Jól van. Oké, figyelj ide, akkor mondj egy szlogen nekünk, és meg is vagyunk. Timi, megvan a kulcsod, októberben találkozunk.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
1: Nagyon jó! Ügyes vagy, jól van.
4: Oké. Köszönöm szépen!
1: Nem sokára találkozunk, most már tényleg nem sok. Reméljük, hogy jó helyre megy a sok-sok nyeremény, és akár te is megnyerheted. Jó, köszi Timi!
4: Oké, köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, hello. Na jó van, gyerekek. Oké, pá, pont egy hét múlva. Na, megnézted a kis naptárodat?
2: Igen, most ír egy pici zápor, de biztos, hogy nem.
1: Igen?
2: Lesz,
1: ír valamit? Látsz semmi. Valamit?
2: Látok, igen. Igen, ilyen 18-20 fokot ír, tehát az nem rossz. Addigra meg még tudod, hát holnapra nem tudnak jósolni, hát nem mondjam, hogy jövő hétre.
1: Igen. Na mondjad, mondtad, hogy van valami kis rövid, mondhatod.
2: 1944-ben foglak benneteket elkalauzolni, ez ugye
3: veszélyes nem, időszak.
2: Nagyon veszélyes, igen. És a Trax-szigetekre fogunk elmenni.
1: Na.
2: A Trax-szigeteket ugye megtámadták az amerikaiak, mert egy fontos bázis volt, és hát fejvesztve menekült mindenki a szigetről, az amerikai légierő levonult, ugye a kimenetelét tudjuk a történetnek, ám ekkor egyszer csak egy dél-koreai férfi előmászott a Trax-szigeteken, miután mindenki eltűnt, előmászott, és azt mondta, hogy ha-hó, van-e itt valaki? Ő egyedül volt.
3: Ha-ho.
2: Így mondta. Dél-koreai férfi így mondja,
1: itt az amerikai háborúszak, a Japán-szigetvilág, ez hol vagyunk? Igen, ez japánokkal.
2: Igen, ez a Japán-szigetvilág, nem tudom, hogy került oda a koreai csávó. A lényeg, hogy ő előjött a bozótból, és ezt mondta, hogy ha-ho, kicsit várt, hogy mi történik, és egyszer csak 7 ha-ho érkezett rá vissza, 7 japán nőtől.
1: Na mi van? De várjál, tehát a második világháború vagyunk.
2: Előmászott a csávó.
3: Egy kandúr és 7 bige?
2: Igen, igen. Na, már meg is fogtad a lényegét a dolognak. Ugye a támadás alatt mindenki elbújt, vagy elmenekült a szigetről. A legtöbben elmenekültek, de 8 ember, egy férfi, aki dél-koreai volt, vagy Tájván, tök mindegy, és 7 japán nő ott maradt. Nyolc évig éltek együtt, az első kérdésem, azon kívül nyilván fölmerül, hogy hogy éltek meg, meg ilyesmi, de volt még egy csomó tartalékuk, amit ott jöttek a japán katonák, azt fölélték, aztán kitálták, hogy horgásznak vízet.
3: Löncshúskonzervek.
2: 8 évig voltak együtt, mi lett a végeredmény a 8. év végére az egy férfi 7 nő felállásból?
1: Elmondom neked.
3: Vagy megölték?
1: Nem.
3: Vagy pedig
1: Szerintem rengeteg gyerek. Én azt mondom, hogy 100-an lettek a szigeten.
3: 100-an?
1: Vagy mondjuk 50-en. Tehát mindenki csinált 2-t, plusz ők voltak 8-an, plusz a csávó, de szerintem az, hogy benépesítették
3: de akkor
1: a szigetet.
3: Ilyenkor mi az első gondolatod? Az, hogy egy idő után, tehát hogy hát ez örömszerzés, az örömszerzésből születnek, vagy csak azért, mert nektek most itt be kell népesíteni a szigetet?
1: Nem, szerintem az lehet, hogy megfejtették egy történetét, ami most indul, de ott indult, és most van eredménye, és most már több száz leszármazott él. Tehát, hogy oda lyukadunk el, hogy 45-ben indult ennek a szigetnek a sztoria, de kiderült, hogy most már mit tudom én, 500-an élnek. élnek ezen a szigeten, és 50 éve mindenki kicsit papa-mama testvérek mindenhol.
2: Ott azért
1: és egy ilyen beltenyészet lett.
3: De elhozták végül őket? Vagy
2: elhozták, tehát a 8. év végén, a 8. év végén ugye Kim, vagy nem tudom, hogy hívják, a csávot pont horgászott a tengeren, és meglátott egy hajót, integetett neki, és hazavittek mindenki.
3: Én ezt már nem bírom!
2: De a tehát a 8. év végére egy számot kérek szépen tőletek.
1: Akkor nem vagyunk rossz a szám. A szám. Nem vagyunk, mondom, hogy nem vagyunk rossz.
2: 8 év, 7 nő, hány gyerek?
3: Figyelj, minden évben szülhet mindenki egy gyereket.
1: Oké, okay, nem, várj, jó, oké. Okay, minden évben szül, akkor...
3: 7856.
1: 56 gyerek, volt ott mondjuk dupla gyerek, meg ikrek, meg stb.
2: Nem, sokra, de 50 alatt vagyunk egyébként. 50 alatt vagyunk, jóval.
1: Na, mi lett a szám?
2: 27 gyerek született a 8 év alatt az egyetlen egy csávótól, aki időközben egyébként megtanult japánul, és a 7 japán hölgy szerint...
1: Mindegyiket elkapta?
2: Mindegyiket elkapta, és a 7 japán hölgy szerint kiváló férj és apa vált belőle mindenkinek!
3: De ez milyen aranyos már, hogy megirigyelték egymás gyerekét. Hát akkor én is.
2: Akkor én is.
1: Zseniális a történet. Zseniális, érted? Előjött a csáv, hogy és megjelent 7 év. Mi is itt vagyunk.
3: De
1: és akkor
3: neked.
1: Évente egyet vart le, mert ha 7 év után meg azt mondod, csendben megyek. Vagy 8 év után. Tehát én évi egyet.
3: Látod, mi van akkor, amikor nincs telefon a kezükbe egész nap? Csak ez ennyi történik. A másik meg az, hogy milyen durva, hogy akkor milyen egészséges életet élhettek. Gondolj bele, hogy ott nem volt akkor meddőségi szituáció, és semmi. Hanem ott volt egész nap tengerpartozás, napocska, halacskevés.
2: Melócska, ugye a vizet elő kellett keríteni, kellett halászni valami élelmiszer.
3: Éjszaka óriás nagy swinger party.
1: Hát igen, ez ugye csendes óceáni térség, tehát ott jó sziget, jó kaja, fehér homok, nagyjából jó tenger. A csávónak azért milyen 8 éve lehetett? 8 nő áll azért veled szembe.
3: Aztán hazamegy a családjához, és mi történt 8 év alatt?
1: Hát, szeretném bemutatni Hincseng, Pinget, Hient, Sziant.
2: És téged, hogy is hívnak? Igen, mindegy, nem érdekes, gyerünk tovább. Hazavitték őket, a japán hölgyeket Japánba, a koreai férfi pedig hazatávozott Koreába, és egy idő után elkezdte furdalni a lelkiismeret, hogy vajon mi van az én kis családommal?
1: Hogy mi van a gyerekeivel?
2: Hát persze,
1: ja, mert a családoknál maradtak a gyerekek. Aha.
2: És elkezdte földeríteni a szálakat, de ez már sok évvel utána történt, hogy elkezdte földeríteni a szálakat, és sok évvel az eset után is volt két nő, aki azt mondta, hogy Kim, én a tied vagyok.
1: Hogy jövök.
2: És újra összeköltöztek. Újra
3: de két nővel költözött össze? Két
1: de a 8-ból 2-vel.
2: Igen, a másik 6-ról nem tudjuk.
1: 2 nem tudta elengedni? Azt mondta, jövök.
2: Örök szerelem.
3: De azt most figyelj, ez egy olyan csapatépítő volt, amit azért nehéz utána reprodukálni.
2: Nehéz.
3: Tehát gondolod, voltak jó emlékek, jó dolgok, nagy érzések.
1: Hát meg kell mondani, de mi volt a nők között? Most vele alszik, most vele... Tehát azért ez nem lehetett egy ilyen kiutazás. 8 nő, együtt aludtak a nők is, szerinted?
3: Ott már volt
2: de együtt 8-an együtt alszottok? Te mit csinálsz? Beosztod? Azt mondod, hogy a hétfő az a tiéd, kedd a tiéd.
1: Szerintem volt perpatvar a csajok között. Tehát egy pasid van 8 nőre, ott szerintem azért volt kis kakaskodás.
3: Szerintem az van, hogy ilyenkor, mivel a halál árnyékában éltek, tehát bármikor lehet, kicsit azért másabb a szitu. Biztos volt kakaskodás, de például ott van az, hogy mennyivel könnyebb gyereket nevelni, hogyha ott vagytok 8-an egymás gyerekeire. Érted? Tehát, hogy nem ugyanazok a fajta stresszek vannak, mert ott kell egy összefogás, egy ilyen nagy közösségi szellem.
2: Jó, de azért 27 gyereket, amikor ott hagynak neked, hogy mi elmentünk horgászni.
3: Na, ma?
1: Hát ez 27 gyerek, az nem is mindenkinek egy. Tehát
3: Zsanett,
1: az
3: a mindenkinek... ma te vagy a felelős a gyerekekért, mi meg strandolunk
1: tehát
3: a másikon.
1: Átlagban csinált mindenkinek 2-t, vagy majdnem 3-at.
2: Többet, 3-at.
1: Tehát majdnem mindenkinek legyártott a gyerek 3 gyereket, igen. Azért az le a kalappal. Termékeny volt a kis dél-koreai csákó.
3: De látjátok, ez az ázsiai temperamentum, hogy ha most 8 évre félretettek minket, azért nem lehetünk hát lusták, tudod?
1: Igen, akkor csináljunk gyereket. Igen.
3: És ez miért, amikor eltűnik egy családtagod az ott csendes óceánon, majd hazajön 3 unokáddal.
1: Igen, megérkezik 28 gyerekkel. 8 év után az a séta. Azért egy karácsonynál ott 10 évvel tettével nagyokat nézem. Te melyik vagy? Na most hol a bátyát? Hol az öcséd? Hol a testvéred? És a két csaj azt mondta, hogy akkor és ők hárman haltak meg, vagy hárman élik
2: igen,
1: az életüket.
2: Igen, hárman éltek tovább, mert ugye meghalt a férfi, apa. A nőkkel nem tudjuk, hogy mi van, de ketten mondták azt, hogy ők nekik ez annyira szép volt ez a 8 év, vagy 7 év, hogy szeretnék ezt folytatni.
1: Minket miért idősek otthonával meg leszázalékossal fenyegetnek? Ez mennyivel szebb élet így,
2: ugye?
1: Nem? Hogy fejezed be, hogy még a 8-ból 2 nővel együtt élsz? Hogy gyertek itt, akkor éljünk hárban. Két nő is jobban van egymással,
3: igen,
1: te is jobban vagy a két nővel.
3: Tessék? Te inkább ilyen feleség típus vagy.
1: Én is szültem volna neki 2-t simán, most miért vagy ilyen? Ha ott ragadok Rák-szigeten, simán leszülök neki 2-t.
3: Megnőtt volna derékig érő szőke hajad. Ahú! Amúgy én fejlődöm.
1: És a japán csők nem rosszak. Én bírom a japókat.
3: Nagyon szépek a japánok.
1: Igen.
3: A kínai lányok is nagyon szépek, meg a japánok.
1: Japán. Kis rögy nyőszörök.
2: Én... De ez a mosásnál van.
1: Ja, ez természetesen, amikor a kókuszdiót mosok.
3: Így nevetnek.
1: Akkor mossa a kókuszdiót, arra gondolok.
3: Igen, a másik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy gyönyörű bőrük van. Tehát, hogy nem tudom pontosan, mi történik, milyen arcápolási rúzsorok vannak meg. Az nem a festék.
2: Nem a gések, nem mikor ilyen szépen ki van.
3: A gések, tehát nem japánok.
2: Sminkelve?
3: Vagy erre? A gések japánok?
2: Hát szerintem igen.
3: Ja, tényleg. De én úgy emlékszem. My bad. I'm so stupid. Very stupid. Sorry for me.
2: Szóval igen. 7 gyönyörű nővel eltengeted az életedet 8 éven keresztül.
3: Hát, mi, hogyha nem gyönyörűek voltak?
2: Akkor 8 csúnyával.
1: Minden társadat szétszette valami bombarepesz, meg valami amerikai lövészárból fejbe lőtték.
3: Parisznyarákok csemegéznek a májukból.
1: Igen. Te meg ott maradsz Rák-szigetén, és még 8 sajt levarsz.
2: Eljön
1: így
2: az
1: kell.
2: A pillanat, amikor azt mondod, hogy nem, és el akarok úszni a szigetről?
1: Szerintem nem.
2: Nem?
1: Hát gondold el, 8, a kegyeidet keresik. Azzal szexelsz, úgy csinálod. Hát szerintem a csávó imádta. Hát mit tudsz meg ebben, nem? Mi? Hát az élet császára vagy.
3: Az a kérdés, ilyenkor, hol voltál?
1: Igen, a sziget másik oldalán. Mikor jössz haza? Hülye, hova mennék? Szigeten vagyunk.
3: Megint az a ribanca voltál?
1: Igen, az a ribanca testvérem. Na jó van.
3: Ez kemény, ez kemény. Kizden.
1: Megnéztem ezt valahol, ez valahol nagyon messze van már. Ilyen Ausztrália fölött jóval. A Pápua Új-Guinea fölött. Ott nagy harcok mentek, ez a csendes óceáni rész, ott a japánok meg az amerikaiak az őt keményen.
3: Én kicsit ettől is féltem, amikor mentünk együtt a Maldívra, hogy nem ami ilyesmi legyen, hogy ott maradunk a lányok meg Zsül.
1: Te, Júli és Anna, ott marad Zsüllel. Mi Ferivel átkájpirinyázunk magad a másik oldalra, Zsül ott marad veletek, szültek. Szültek neki fejenként egy 6-6 gyereket.
3: Te Feriből csinálsz motorcsónakot.
2: Csak menekülhessen.
1: Mi lennékünk
2: fogok úszni.
3: Meg és...
2: De mondjuk én most nézem ezt a Trax-szigetet, ez nem egy nagy sziget.
1: Nem. Ez a Trax...
2: Ez azért nem egy nagy.
1: Igen, olyan nagyon nem sétáltak azért, mikor elmentek külön. Tehát, hogy nem
3: volt, egy olyan film, amikor az volt, hogy hajótörésszen vettek egy ilyen luxus hajónak az utasai, és akkor néhányan kikötöttek, túlélték. És ott az volt, hogy a takarítónő volt az egyetlen, akinek volt túlélési képessége, és ő tudott csak tüzet rakni, halat pucolni, meg ilyen szarságok, és átvette a hierarchiát, tudod, ott voltak a milliomosok, akinek takarított, meg ilyenek, de mondta, hogy no, hát ugye, ki tudja, ki nem van a tudás, hát most már akkor én vagyok a big boss. És ő lett a boss, és ott voltak ezek a mindenféle emberek, és a takarítónő, aki szintén ázsiai volt, átvette az uralmat felettük, de teljes ilyen hierarchikus terror volt, és odáig fajultak a dolgok, hogy ezek azért nagyon puha férfiak, akik ott voltak a szigeten, az egyik a prostituáltja lett a csajnak. Ez nagyon-nagyon jó. És a többiek pedig próbálták leváltani, pucsolni, meg ilyenek, és utána kiderült, mert ez nagy szigeten, nem akarok spoilerezni, de kiderült, hogy a sziget másik oldalán teljes populáció van.
1: Ezek meg ott nyomorultak.
3: És azok meg már teljesen, figyelj, ott már olyan állapotok uralkodtak a végén, tényleg, hogy volt egy darab hajóron, csak abban aludtak éjszaka, de csak a főnök, vagy a takarítónő, meg a kis ribia, az a srác, és ez a többiek meg ott ilyen túlélésért küzdöttek, és annyira jó volt ez azért, hogy a nő ugye nem akarta feladni. És így jött a dilemma, hogy akkor...
1: Akkor mi legyen?
3: Mi legyen?
1: De jó, de ez film vagy sorozat?
3: Film.
1: Film? Ez jónak tűnik.
3: Nagyon-nagyon vicces, nagyon vicces.
1: Na jó, a gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, nem sokára pontosan 8 óra, úgyhogy ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, és valami egészen mással megyünk tovább rögtön a hírek után.

0: Ákosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
6: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil Orspray törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 ezer forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C-épület. Szentpári utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
14: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a Nemzeti Vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. Nemzeti Vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
15: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Cirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyös-gasztro.hu.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található, az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. Hatvan évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd Kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott, az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. Elindul a várólista csökkentési program itt Heves megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyolfelhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello!
5: Hello, Bello!
4: Hello, Eszter, hello, Feri, hello mindenkinek!
6: Hello,
4: Bello, és már is folytatjuk. Időjárásunk?
5: Nagy
4: rendben
5: szár,
4: van.
5: Micsoda, viccelsz.
4: Mi pedig megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas dolgot találtunk itt. Mi nagyon szeretjük a Steigerwald Krisztiánt. Ugye ő generációkutató, és mindig sokszor meghívtuk már ide a stúdióba, meg hívtuk telefonon is, hogy az ősöktől örökölt dolgok, meg a szülők, meg a nagyszülők. Na, de itt aztán most ami egészen másról beszélt, mert kiderült egy előadásából, hogy a pénzügyi szokásaink az bizony már elkezdődnek akkor, amikor mi még meg se születünk. születünk, és már a nagyszülőktől generációkon keresztül örököljük őket. Vagyis az, hogy a nagyszüleid hogy álltak a pénzügyekhez, milyen beidegződéseik voltak, hogy az anyád mennyire spórolt vagy nem spórolt, hogy neked mit tanított a pénzről, az mind-mind-mind annak a hatása, hogy te hogy értékeled, milyen az anyagi helyzeted, hogy bánsz a pénzzel, és a párna cihától hogy jutunk el a digitális zseppénzig. Erről tartott előadást. Gyerekek, ez egy érdekes dolog, mert ha meghallgatod, megérted, hogy nem is biztos, hogy te rontod el, csak lehet, hogy láttál egy olyan szülői mintát, hogy anyád vagy apád vagy a nagyszülők bűnös dolognak, rossz dolognak, vagy valami másnak
5: vagy
4: tartották,
5: féltek tőle,
4: vagy féltek
5: vagy
4: tőle.
5: És igen, akkor ezen elv alapján mi ezt tovább is adjuk, ugye? Tehát ha mi is kaptuk ezt a pénzügyi tudatosságunkat, ezt tovább is adjuk.
6: Vagy
5: tudatlanságunkat. Akkor most csak annyit szeretnék mondani a Pannának és Soma, bocs, srác.
4: Igen, nem, Panna és Soma, a kártyátok le van tiltva, és megtanuljátok újra, mi az a készpénz, mert fogalmatok nincs, csak egy számot látok a kijelző, míg a nagyanyátok párra cihába és befőttes üvegbe tette el a pénzt.
5: Mama ügyes volt.
4: Igen. De hát erről edől is. A pénzhez mindenkinek van valamilyen viszonya. Vagy van pénzed, vagy nincs, de ugye mindenkinek vannak pénzügyi ügyei.
5: Igen. Optimálisabb, ha van.
4: Ha van, de az is lehet, hogy nincs. És itt jön képbe a Krisztián, aki elmondja, hogy nem tud megváltozni a hitrendszered annélkül a pénzért, ha ne értenéd meg a szüleid és a nagyszüleid működését és a generációs mintáidat, ami hát tulajdonképpen öröklődik. Kinek gyűjtötte párnacihába és befőttes üvegbe a nagymamája?
5: Szerintem
4: kinek gyűjtött a saját temetésére a saját nagymamája?
6: A nagyszüleim nekem ezt csinálták, illetve belevarták a kabátnak a belsejébe a pénzt egymás elől, és akkor a nagymamám varrónő volt, és amikor nagyapám elaludt, akkor kibontotta a varrást, kivette a pénzt, és visszavarta. Igen. Ügyes. De olyan szépet ott varni, hogy ugye nem vette észre az öreg.
4: Ők bevarták a kabátba, mi digitálisan elutaljuk nekik a Revolutra. Érted? Eltelt 30 év, és mekkorát változott a dolog. Ők még bevarták, mi gyerekeink már készpénzt se látnak.
6: Minket meg bevarnak majd.
4: Minket egyszerűen bevarnak, és úgy költik, mintha nem fogyna el, de nem az ő hibájuk, hanem nincsen készpénz a kezükbe. Így van. Úgyhogy azonnali tiltás. Revolutra, mindenhova.
5: Végeztünk!
6: Az életbe vissza kell őket vezetni valahogy.
4: Igen. Na, egy nagyon jó kis előadást tartott a Krisztián erről, úgyhogy rögtön felhívjuk, hogy segítsen nekünk ez ügyben egy kicsit eligazodni. Már itt is van a vonalban Steingenwald Krisztián. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
4: Örülünk, hogy két előadás között szállnánk egy kis időt ránk, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Na, hát ez milyen érdekes dolog, ugye, hogy azért tőled már nagyon sok előadást hallottunk, meg beszéltél, itt voltál velünk, nagyon sokszor hívtunk meg. De hogy
6: szeretünk
4: a pénz... Igen, a pénzügyünk köszönöm is egy ilyen helyzet, hogy ez akár transzgenerációkon keresztül öröklődik. A hozzáállás, a szülői minták, a nagyszülői minták. Legalább akkora a távolság egyébként a pénzügyekben, mondjuk egy nagyszülői, meg egy unokás generáció között, mint ahogy egyébként minden másban?
7: Igen, szóval a gazdasági környezet sokkal gyorsabban változik, mint a család pénzügyi mintázata. És ez talán azért érdekes, mert hiába jutottunk el oda, hogy most már kriptovaluta, meg mobiltelefonon van a pénz, alapvetően egy csomó olyan pénzügyi öröklődésünk van, ami a nagymamának a befőttes üvegéből vagy a párna cihájából indul el. Szóval, hogy akkor megmondja azt, hogy milyen pénzügyi világban kell megtanulnunk élni, a család viszont megmondja azt, hogy ebben a világban mit jelent számodra a pénz. És érzelmeket örökítünk a pénzzel kapcsolatban. Ez lehet félelem, meg lehet bátorság, meg tabu, meg hibázási lehetőség, vagy hitel, de az, hogy ezt most éppen milyen világban fogod megtenni, ez ettől független. És hogy ezért nagyon érdekes, hogy ezek ilyen transzgenerációs módon mennek tovább a pénz esetében is. De ami a számomra a legfontosabb itt a generációk szempontjából, hogy az egyáltalán, hogy kinek mit jelent a pénz, mi az igazi pénz, mert ugye az én gyerekkoromban még a pénz az a készpénz volt. Aztán ahogy kezdtem növekedni, jött a bankkártya, ami egy kézzel fogható kártya volt, most már a telefonon van a pénz, és szép lassan eljutunk oda, Balázs, ezt jobban tudod, a kriptó meg a digitális eszközök felé. És akkor felteszem a kérdést, hogy melyik az igazi pénz, és hogy a mi generációnk, mondjuk Feri mit fog válaszolni?
5: Csak a cash.
7: Csak a cash, ugye ezt ennek is tudjuk, hogy mindig 4000 forint van a pénztárcájában, akkor érzi magát.
6: Megszólítva érzem magam, igen, biztonságban. Ez a safety.
4: Igen.
7: Pár hete mondta reggel, úgyhogy azóta megjegyeztem, hogy 4000 forint meg ott kell lenni. De az én gyerekeimnek a pénz az nagyon sokszor csak egy szám a kijelzőn. És hogy önmagában az, ugye a viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód. Na ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
5: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a gyerekeimnek.
4: Nem tudja ugyanazt jelenteni.
7: Köszönöm, látom, Feride, én is ezt gondolom.
5: Igen, hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
4: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem azon, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami ez odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalóka. Tök más pszichológiailag maga a tényező, mit jelent a pénz.
7: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generációk pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
4: Mi a legnagyobb generációs különbség, ugye? Tehát, hogy vannak a baby boomerek, az Y generáció, van az Z generáció, akkor beszéltünk, akinek tényleg már csak egy kijelző, a baby boomerek ugye megjönnek ugye akár még a háborúból, a hiánygazdaság, spóroljunk, jaj, a hitel, de veszélyes. De most mondjuk a generációk között mi van, az ingatlan, a hitel, a készpénz használata, mi a legnagyobb különbség szerinted?
7: Hát én öt dolgot mondanék, amiben a legnagyobb különbség van, és nem is ilyen generációs szinten, inkább abban, hogy az elmúlt 50-60 évben hogyan változott. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás, mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát hogy egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távban gondolkozol, ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötötti a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
4: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte aztán, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó.
6: Pedig csak 30 évükkel törlesztek.
4: Igen, pedig csak 30 év, és azt mondja az és, hogy köszönjük, én biztos nem törlesztek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
7: Igen, nekem ez abszolút a biztonsághoz kötődik, mert ugye régen azt mondták, hogy az a biztonság, hogy van egy lakásod. És hogyha a lakást akarsz venni, az föl kell venni egy hitelt. De egy mai fiatal azt mondja, hogy a lakás az egyáltalán nem biztonság, mert hogy elkötelezed magad 20-30-40 évre, és arról sem tudja, hogy hol leszek 20-30-40 év múlva.
4: Szóval, milyen hogy sokat maga... változott a gondolkodás, de érdekes.
7: Igen.
4: Hogy neki a mobilitás a függetlensége, nem? Vagy az, hogy én mobilis vagyok, tudok költözni, nem veszek föl 30 évre, nem tudom, 100 millió forintot.
7: Pontosan, és hogyha te azt hozod a családba, hogy a biztonság az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban. Szóval egy banknak, egy pénzügyi intézetnek ezt kell megtanulnia, hogy nem attól lesz 21. századi egy bank, hogy az ügyfélnek kell megérteni a bankot, hanem hogy a mostani fiatalokat kell tulajdonképpen megérteni, a banknak a világot kell megértenie.
4: A képességeink egy kicsit javultak? Tehát amíg mondjuk a szüleinknek nem feltétlen volt pénzügyi érettsége, mondjuk az generációnak, ahhoz képest, hogy nem fog kápét a kezébe, és csak költi, mert digitális, javult az érdemei, vagy javultak a képességei a pénzköltés terén, vagy a pénzügyi kultúra terén?
7: Hát ez egy vidám műsor, egy optimista műsor, de nem.
4: Nem javultunk, tehát egy csomó lehetőségünk van, de javulni nem javultunk közben.
7: Nem, mert hogy ez viszont transzgenerációs, tehát ezt a családokon belül kellene megtanítani, és hogyha a szüleinknek nem voltak ilyen nagyon tudatos dolgai a pénzügyi töltéssel kapcsolatban, csak félelmei és érzelmei, azt nagyon nehezen fogod kognitív irányba lefordítani. Tehát hogyan tanítja meg egy mai ember a gyerekét pénzt költeni? Ebben azért nagyon komoly hiányosságaink vannak. Vannak programok, tehát rengeteg mindenhol megjelenik, már az iskolába próbálják tanítani. Van változás, de azért még nem lehet azt berészen kijelenteni, hogy igen, a mai fiatalok sokkal tudatosabban, de nem, ezt azért nem.
5: Annak mi az oka, amikor a generációváltásnál fordul a szemlélet? Ugye ezt te is mondtad most,
7: igen,
5: hogy nem feltétlenül úgy öröklődik, hogy ugyanazt csinálom, mint anyámék, hanem lehet, hogy pont az ellenkezőjét, de ez nem csak a pénzügyi kultúrára igaz, mert ismerünk olyan szülőt, aki tisztaságmániás, állandóan rend volt, a gyerek meg olyan kupis, hogy ezt el nem lehet mondani.
4: Igen.
5: Ez mi múlik, hogy valakinél megfordul, vagy ugyanazt viszi tovább?
7: Hát ez személyiség, ez kevésbé generációs, ugye ez pontosan tudjuk azt, hogy nagyjából a DNS térképünk az a nagyszüleinkre hasonlít, és nem a szüleinkre. Tehát, hogy egy olyan dolgot nézhetünk tulajdonképpen a generációváltásnál, hogy a nagyszülővel szemben a szüleim, azok ilyen dafkemást akartak csinálni, és én is dafkemást akarok csinálni, mint az én szüleim, akkor viszont pont ugyanazt fogom csinálni, mint a nagyszüleim. Szóval, amit kérdezel, az inkább személyiség, meg családon belüli viszonyulás, egymáshoz való viszonyulás kevésbé generáció elméleti történet.
6: Szerintem a mi generációnk alapvetően félelem központú, tehát hogy minden, ami a pénzzel kapcsolatos, az így a félelmeinkre alapszik. És ugye ez az, amit ugye első körben szeretünk volna kiírtani a következő generációból, hogy nekik már ne legyenek ilyen szorongásaik, ilyen negatív előjelű jóslataik, stb. És ugye ez megtörtént, tehát hogy tulajdonképpen ők azért nem ugyanazzal a szoftverrel indulnak neki az életnek, mint mi, és ez minket közben elkezdett rettenetesen zavarni.
5: Nem, ez igen, kiítjuk belőlük, ki,
6: igen,
5: de,
6: hogy tudatosan dolgoztunk ezen, és utána ott, hogy jó, de ez most lehet, hogy túlszalad, de
7: azért jobban. Sikerült.
6: Igen.
7: Hát jobban fiatalabb vagy, mint én, vagy mi, ugye ez a fiúk. Tehát, hogy...
5: Köszönjük
4: szépen.
6: Egy tízes, nem olyan sok. Tízes, húszas.
7: Engedjük el, igen. De hogy alapvetően azért az, hogy a pénzhez a félelem kötődik a magyar társadalomban, az nagyon régóta bennünk van. Tehát ahogy mondtam azt, hogy sokkal gyorsabban változik a gazdasági környezet, mint a családi mintázat, azért ez erre is vonatkozik. Hogyha a mai szülők nagy része megpróbál félelemmentesen bánni a pénzzel, akkor nagyjából 2-3 generáció még teljes valóságában át fog menni az utódainkra. De én szerintem nem félelem nélkül próbálunk bánni, tehát én ebben vitatkoznék veled, Eszter, mert én azt gondolom, hogy inkább rekompenzáljuk a saját gyerekkorunkat, tehát hogy sokkal több mindent adunk meg a gyerekeinknek, amit mi nem kaptunk meg a gyerekkorunkba, de nem biztos, hogy emögött nincsen félelem.
6: Nintendo.
4: Azt adjuk nekik, amit magunkban akarunk pótolni. Persze.
7: Igen,
4: azokat a lyukat próbáljuk betömni.
7: És abban nagyon sokszor félelem van, meg bizonytalanság van, csak úgy csinálunk, mintha nem. Csak a gyerek sokkal okosabb, és ezeket átlátja.
4: Krisztián, nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell, elengedünk. Ne, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát. Köszönjük szépen, Istengerber Krisztiánnak, köszönjük szépen generációkutatónak. Milyen érdekes, nem, hogy azért ez a pénz is milyen lenyomatot, hogy mit láttál, mit viszel tovább? Hogyan költesz, mit költesz, és hát itt még aztán nem beszélünk majd a következő generáció, akinek már nem is ők fogják megmondani, nem jönnek ugye ott is az AI, meg az AI döntések, meg minden, szóval itt nagyon izgi
6: a dolog. Akinek az édesapja már az AI volt, ugye, az
4: igen.
6: Hát, mi volt egy bölcsett tanács, amit anyukád adott a pénzzel kapcsolatban?
4: Hát nem volt túl sok pénzünk, úgyhogy olyan nagyon bölcs tanácsokat nem tudott adni.
6: Majd ha egyszer lesz.
5: Oszd be.
4: Én arra emlékszem, hogy apám jön haza, és akkor ott úgy rakják el a sárga csekeket, és akkor borítékokban benne vannak a csekkek. És akkor a rezsi hova, igen, mellé téve, hogy mi hova, és akkor azt látom, hogy ha minden borítékba bekerült a pénz, akkor az okozott a családban egy ilyen megnyugvást, hogy jól van, akkor mindenre megvan a pénz. És akkor közben tudom, hogy hogy próbáltak meg bennünket így támogatni, hogy azért így legyen. És akkor így, amikor leszoktak a dohányzásról, akkor 200 forintosokat dobáltak a persejbe, hogy a boly, ebből megyünk majd nyaralni. Akkor én azt kiloptam.
5: De nagy beszélgetések nem voltak a pénzről. Hát nem, nálatok volt, nem volt.
4: Nem volt igazából.
5: Hogy nálunk se volt.
4: Nehéz az, ott pénzügyi kultúrát találni, ahol nincsen pénz. De az is egy pénzügyi kultúra. Ők azért nagyon spórolnak, még most is azt mondják, nagyon vigyáznak rá. De ki kell írtanod magadból azt a szorongást, hogy mi van, ha nem lesz, meg nehogy te is olyanná váljál.
5: Na de mi van, ha nem lesz?
4: Tessék?
5: Hát de mi van, ha nem lesz? Na?
6: Hát én akkor kölcsön kérek Balástól.
5: Hát én hogy, is hozzámegyek.
4: Hogyha nem lesz?
5: De mi van, ha nem lesz? Mert érted, tudom, hogy az új generáció másként gondolkozik, de az előrelátást például, most azt nekünk sem, vagy neki se, az most mindegy, hogy az előrelátást és a takarékoskodást, vagy az előregondoskodást, azt valahogy bele kell ültetni, nem?
6: Belé nem sikerült.
5: Vagy a gyerekünknek mindegy.
4: Hát eleve nehéz beleültetni úgy, hogy tényleg nem találkozik készpénzzel. Nehéz beleültetni úgy, hogy nem fog pénzt a kezébe. Nehéz beleültetni úgy, hogy hozzáérinti a terminálhoz, és kifizeti. Mert hogy amiről beszéltünk, hogy pszichológiai nem érzi, nem hogy ennek mi az értéke.
6: Szerintem mindenkinek nehéz megérteni, aki nem ült még az étkező asztal felett este 6-kor az összegyűrt homlokú szüleivel, azon gondolkodik, hogy akkor hogyan. Tehát aki ezt nem éli meg, a hiányt, de akinek nincs egy krízis az életében, amikor egy ilyen piszicsári dolog, mint a pénz, ugye, mert az egészség az nyilván fontosabb, meg ilyesmi, de amikor ott ültök, és akkor van egy pénzügyi problémátok családilag, azt szerintem az a alapkő, ami hogyha egyszer letételre kerül, onnantól nagyon nehéz elrugaszkodni, hogy azt az érzést nem akarod soha többé érezni. De ezek a gyerekek ezt már nem érzik át, mert egyrészt én megóvom tőle, tehát hogyha nekem van anyagi probléma, az én anyagi problémám. Másrészt meg ugye, ha ez meg is történik, akkor ott a sok kiegészít, majd most a hitel, hát az inszulinnek nem lehetett bemenni a providentbe, aztán mondani, hogy persze egy napra másikra megoldjuk, és a többi, és a többi. De teljesen más a...
4: De jó azt is átélni, nekem is kellett átélni. Én mentem, igen, úgy osztálykirándulásra, még gimi egybe is. Én úgy mentem osztálykirándulásra, hogy tudtam, hogy annyira kevés a zseppénzem. Békés Csabán voltunk, és ott van egy Márvány cukrászda nevezetű cukrászda. Ez a neve, Márvány cukrász, már olyan napig megvan. Sose felejtem el. És a Márvány cukrászba mentünk, és én tudtam, hogy ha én itt egy gombóccal többet eszem, vagy egy sulnál többet, nekem úgy fogy el a pénzem a háromnapos osztálykirándulásra, hogy én szombat-vasárnap semmit nem fog tudni venni. Két dolgod van, vagy nem eszel, és azt mondta, hogy most nem kérek édességet, és nem vásárolsz, vagy elköltöd a pénzed, és két napig utána szorongsz, hogy ne kerülj a pénzköltős helyzetbe.
5: Van tippem,
4: nyilván a segélyre vertem, elköltöttem. Az a szorongás, amit átélsz a következő két napban, hogy ott vagy egy forint nélkül, és még kajálnak, jönnek, mennek, ide-oda mennek, az nagyon hasznos tanulnivaló ahhoz képest, hogy azért aztán úgy máshogy álljál. Tehát ezeken szerintem keresztül kell menni.
5: Igen,
4: és ott álltam két napig full csóron, azon szorongtam, és hogy beülünk egy étterembe, akkor én vizet kell, hogy kérjek. És kerültem azokat az élethelyzeteket, ahol pénzt kellett költeni, mert olyan kevés pénzet tudtak elengedni, hogy elfogyott a pénzem az első nap Békés Csabán a Márvány cukrászdában. És ez a sztori megvan. Érted? Senkinek nem kívánom. De milyen jó, hogy ezt átéled.
5: Jó,
4: nem?
5: De a gyerekeink meg nem élik át.
4: De nem is akarom, hogy ezt átéljék.
5: De egyébként akkor nem fogja megtanulni.
4: Hát, nem tudom, hogy nem tanulja meg, valószínűleg nem.
6: Ez egy olyan oltás, mint az összes

0: folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található, az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke, középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Október 3-a és 4-e között Szilvásváradon kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta. A kétnapos lovas ünnepen több száz lovas méretteti meg magát. A Heves megyei rendőrség közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben tanácsokkal látják el az autóval érkezőket. Nem mindegy ugyanis, hogy hol parkolunk, a hatóságok szeretnék elkerülni az esetleges fennakadást, írja Heol. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmával rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Elindul a várólista csökkentési program itt Heves megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk, 3-9, ez nem sokára. Péntek van, ez mindenképpen jó hír, a hét utolsó napja. Olyannyira, hogy 20 fokok, 24 fokok, 23 még az utolsó. Igazából azt hiszem, hogy az utolsó igazán meleg nyári hétvége. És még mindig tart a kulcsos játék. Komolyan mondom, hogy Fortress börtönében nincs ennyi kulcs, vagy nem tudom, az Alcatrazon, San Franciscóban, a szigeten nem volt ennyi cella, amennyi kulcsot adunk. De mához egy hét múlva robban a bomba, nyitjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét, és október 9-én, pénteken, ilyenkor már egy hét múlva nagy izgalma közepette nem sokára valaki. Milliómos lesz, mondhatni, tényleg milliómos autó, tárgynyeremények, hát már annyiszor elmondtuk, nem is tudjuk, mennyi mindennel van tele a konténer, főzőlapok, sütőlapok, utazások, autó,
1: klíma, szerelőkészletek.
0: Brutál, gyerekek, tényleg brutál, kb. 20 millió forintnyi az össznyeremény, amit nyer a játékosunk, csak úgy, hogy nyitja a kulcs, besétál, és övé minden, ami ott van.
1: És hétfőn még jön valami új, amit és még nem még tudunk, hogy mi, de hétfőn még lesz egy kis parádé, és pénteken a Duna Plázánál van a találkozó gurulva.
0: Így van, így van. Zsófi van itt velünk. Szia, Zsófi, jó reggel!
2: Sziasztok, jó reggel!
0: Hello, Zsófi! Honnan hívtál minket, Zsófi?
2: Nyíregyházáról, a játszótérről.
3: De melyikről? Nagyon fontos, melyik játszótérről hívtál minket?
2: Ez az Orosi Élet utca.
0: Ja, hát az Orosi. Hát ott aztán érted, ott aztán kis pillangóval játszol.
1: Van-e Máskó a családban?
3: Még nincs, de még lehet.
0: Igen. Zsófi, Zsófi.
2: Még lehet, igen, nekem fiam van. Igen.
0: Hát az a játszótér az egy borzasztó közeg, de tényleg, az remélem, hogy...
2: Szerencsére alig vagyunk, ez igen, nem ez a brutál. Igen, azért szeretjük, amúgy nem jönnénk.
0: Az jó.
3: Nem mered elkiabálni magad, hogy rohadékok.
0: Takarodjanak innen a kis kenyes gyerekek, nem mered hangosan mondani. Zsófi, Zsófi, mondj egy szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, és ilyen messziről megérkezel hozzánk jövő héten pénteken Pestre?
2: Így van, megoldjuk.
3: Egy kis savanyúságot hozzám van fel, akkor majd...
0: Ja, kis csomagot esztek ének ott a anyanyukáját.
1: Persze, mert nyírom.
2: Tegyük a batyút, igen, igen.
0: Kis batyút rakjátok már össze neki. Jól van, Zsófi, figyelj ide, akkor egy hét múlva találkozunk a Duna Plázánál. Ez pont október 9, péntek, a nagy konténer nyitás. Jó?
2: Jó, köszönjük, ez most nagyon jó hír, mert tűzló évével egyelőre a lónak csak egy bizonyos részével találkoztunk.
0: Na, aha.
3: Szóval ez a sörénye lesz.
2: Így van. Reméljük, hogy ez most már kicsit jobbra fordul így.
0: Jól van. Oké, nagyon köszi akkor, és akkor ott találkozunk egy hét múlva. Jó?
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Köszi, ciao.
1: Húci, hello!
0: Sziasztok. Hello, ciao. Na gyerekek, jól van, akkor ez is megvan, és egy hét múlva ilyenkor, 9-kor szerintem már ott tartunk, hogy leszűkítettük a történetet, és már megvan az a kevés kulcs, akinek járhat nyitni, mert ugye az nem mindenki nyit, akinek kulcsa van, ezt mi mindig mondjuk, hangsúlyozzuk, ez fontos, tehát nagyjából kiosztunk 300 kulcsot, de 300 kulcs nyilván nem próbálódik bele a konténerbe, hanem a 300-ot szűkítjük, abból lesz egy 8-10, nem tudom mennyi kulcsos, igazi kulcsos, és az igazi kulcsból majd nyitja egy valakinek
1: és
0: a kulcsa.
1: És 290 csalódott.
0: És 290 anyázó, a középsúlyát mutató, paradicsommal dobáló, az Eszter kocsijának kerekét kiszúró.
3: Engem akkor már ki fognak menekíteni a tekes kollégára.
0: Igen. Tehát az, hogy kulcsod van, ahhoz azért sokszor mondtuk, nagyon sok minden kell még.
1: Na! Hát az van, gyerekek, hogy mi nem játszhatunk ugye a kulcsos játékban.
0: De családtagjaink a
1: nálinkát. Igen, őket már be is juttattuk. De hogy mi nem játszhatunk, és így a gazdagság, ami ezzel a bizonyos konténerrel érkezik valaki életébe, az bennünket nem fog elérni. Viszont nekem álmom volt, és azt álmodtam, hogy ez a csapat, ezek a csodálatos emberek, akik mind mi magunk vagyunk.
3: Miért nézel rám?
1: Össze nem rá Annára néztem, ja, csak van egy gyerekkori szemtengelyferdülésem, hogy egy közös vállalkozásba kéne kezdenünk. Mert olyan jó energiák vannak.
3: A meglévő nem jó neked.
1: Vannak itt, de azt megtartom, azért az megy tovább, okay. Csak azon gondolkodtam, hogy itt mindenki annyira különleges, mindenki máshoz ért, hogy olyan jó össze lehetne állni, hogy egy közös vállalkozásunk lenne a rádió műsorgyártáson kívül, és akkor ilyenkor szokott lenni a tett halála az okoskodás, hogy akkor kezdjük-e, hogy vajon mihez kezdenénk, mert te ezt fogod mondani, te ezt.
0: Madács ember tragédiája. Bocsánat.
1: Mi van?
0: A tett halála az okoskodás, ez egy madács idézet. Jó, bocsánat. Hát...
3: Légy szíves, kísérj az autómhoz.
0: Most azt csak így jött. Az elnézést. Elnézést kérek, hát most bocsánat.
3: Befigyeltik neked a központodat.
1: Madács!
0: Madács! Nagyon figyelek, mert akkor lesz a az ember tragédiája. Tessék, igen, figyelek tovább. Rajta vagyok, látod, érzed, hogy rajta vagyok.
1: Igen, de akkor meddig vagy meg a sztoriban?
0: Jó, tehát akarsz egy közös vállalkozást.
1: Hogy lenne egy közös vállalkozásunk, mert mindenki máshozért jó össze lehetne rakni, de... Hát mint mindenbe, ebbe is van az, hogy csak bemondunk valamit, elkezdjük csinálni, megbukunk, hogy van egy teszt, ami kideríti, hogy milyen vállalkozást kell, hogy nyissunk ahhoz, hogy sikeres legyen.
0: Akkor itt egyére szabott kérdések? Tehát nekem is meg, én mamának is?
1: Hát közösen döntsük el, jó?
3: Nem vagyok feladom megszólni a további részében a beszélgetésekre.
1: Mondj valami, dobd be valami ilyet.
0: Madács. Bocsánat, jó, hát most érted. Hát most mit csináljuk, beugratnak? Tessék.
1: Na, tehát közös hétvégét szervezünk, melyik a te szereped az alább felsoroltak közül.
0: Értem most azt, hogy ki mi lesz a vállalkozásban.
1: Nem. Most azt találjuk, hogy mivel vállalkozzunk.
0: Ja, értem, hogy mivel.
1: Mi legyen
3: én az vagyok, aki megígér, hogy elmegy, aztán mégse.
1: Ilyen nincs. Ilyen nincs. Te keresed meg a legjobb reggeliző helyet, ahol nagyon sokat üldögélünk. Te vagy az, aki összerakod a foglalásokat, az úti tervet, ki mennyivel tartozik kinek. Kitalálsz egy programot, amitől mindenki feltöltődik, vagy egy új útvonal tervező eszközt keresel.
0: Én tudom, melyik vagyok.
1: Na, mondjad.
0: Én a hármas vagyok. Én, ha megyünk a fiúkkal nyaralni, a barátokkal, akkor én vagyok a feltöltődős, programszervezős, megszervezem, gyere oda, told oda az arcod, minden el lesz intézve, jó program lesz, tedd le a telót, bízzál bennem, mindent intézek nekik, hármas vagyok.
1: Hármas.
0: Én nagy programszervező vagyok.
1: Jó, jó, de csak egyet lehet megjelölni, akkor legyünk a hármas.
3: Jó, hármas vagyok.
0: De várjál, most kitöltünk úgy egy tesztet, hogy mindenki más mond, egyet megjelölünk, jó?
1: Hát nem tudunk más csinálni, mert egy sokan vagyunk, de amihez a leginkább tudunk csatlakozni.
0: Kitálunk egy programot.
1: Legyen ez.
3: Egy kicsit döcög ez a
1: semmi. Baj, gyerekek, a végén nagyon mocskos gazdag.
0: Ezt milliárdosak leszünk, igen.
1: Kapsz egy teljesen üres szobát, amivel bármit kezdhetsz. Mit rendezel be? Egyes világos tágas terek növény, kettes kísérletezős dolgozószoba, nagy monitor, kuckos találkozóhely, vagy dolgozó sarok.
3: Meg a kocsma.
1: Kuckos találkozóhely, mert ott van kávégép és kocsma. Szerintem ezt választanánk, nem?
0: Én ezt választanánk, én valószínűleg kapok egy üres szobát, egy év múlva ugyanúgy áll.
1: Nem igaz, mert te csináltad meg a izét is.
0: Egyébként igen, a
1: helyet. És az pont mi lett? Jó lett, minden.
3: Osztatlan sikert alapján.
0: Kuckó! Kuckót neki!
1: Kuckó! Melyik dicséretesne a legjobban? Hogy jutott eszedbe az a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. B. Nálad valahogy mindig olyan jó együtt lenni. Amióta te fogod össze a dolgokat, semmi nem marad el, vagy úgy magyaráztad el, hogy végre nekem is sikerült.
3: Első melyik? Egyetem.
0: Első?
1: Első.
0: Úgy jutott, hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. Ez egy dicséret neked, igen?
3: Abszolút. Ez egy ilyen sértése vegyes dicséret, és én az ilyet szeretem.
0: Igen, vagy a bulingolás, vagy a passzív-agresszív kommunikáció, ebben nagyon jó vagyunk.
3: Ez racionális.
0: Igen?
1: Felszabadult a délután, mihez lenne leginkább kedved? Elintézni a halogatott dolgokat, elmenni sportolni, kipróbálni egy új játékot, vagy összedobni egy finomat abból, ami otthon van. Sportolni, nem?
0: Sportolni! Gyerekek, egyértelmű, megyünk gyúrni. Megyünk gyúrni,
3: lábnapot
0: nem skipeljük, így van. Abszolút, persze.
1: Tehát, egy ez... sorozatban tiéd az egyik főszerep. Mi a jeleneted? Ajtót nyitsz, reggeli van és szól a kedvenc zene, kettes, belemerülsz egy új ötlet tesztelésébe, kihűl a teád, hármas, arra biztatsz mindenkit, hogy próbálja meg még egyszer, négyes, váratlan fordulat után előveszed a B-tervet.
0: Itt már fogom a laptopot, és úgy szídom az anyját ennek, aki írta ezt a tesztet, hogy miért nem rohadsz te meg, és maradtál nőklapja kávéban.
1: Ez nem nőklapja kafé, ez sokkal jobb, ez refresher.
0: Tehát ennyi a főszerep. Milyen jelenetet mutatnak be engem?
3: Én elmondom neked, mi van, hogy
0: ülök a vécén, letolgatjam. Sztrókkal, emboliámmal le vagyok esve a vécéről.
3: Nem, Balázs kizárta a kulcsát az autóból.
0: Igen.
3: Pontosan bezárt a kulcsát, és próbál bejutni.
0: Igen, nagyon keresem, hogy hol a kulcsom. Na, választhatok egyet, nekem mindegy.
1: Na? Te melyik vagy? Előveszed a B-tervet.
3: Szerintem a hármas.
0: Hármas vagy?
3: Mindenkit arra biztatok, hogy próbálj meg még egyszer.
1: Jó, a következő kérdésnél nem olvassuk fel, csak bök meg egyet.
3: Teljes káosz a munkanapon. Mi az első kérdésed? Ki vagy te?
0: Mik a határidők? Tartottál ma egyáltalán? Szerinted üljünk le, mesélj, de milyen napod volt. Ez vagyok.
1: Üljünk le, mesélj, de milyen napod volt.
3: Hagyjad már magad, te jó. Ez a fajta, hogy aki kifelé megy közben az ajtón. Igen, ez nehéz lehet.
0: Igen, tényleg nagyon van, szavasz, majd ezt meséld el, akinek akarod. Nem, szóval milyen feladattal tudnál úgy belemerülni, hogy észre sem veszed az idő múlását? Jaj, nem már.
1: Na, foglalkozást állítanál össze kezdőknek? Kitalálnád egy esemény hangulatát?
0: Biztos nem.
1: Ez biztos...
0: Átlátható rendszert csinálnék.
1: Ez biztos nem.
3: Ez vagy te pedig.
0: Addig próbálgatnék egy digitális eszközt, amit rá nem jövök, hozhatom ki. A legtöbb a digitális eszköz. Igen, jó
1: csak nyomkodod,
3: ezt komolyan nyomkodod. Mondjátok, ezt komolyan mondjátok. Figyelj, én felbosszantom, most eldobom.
1: Na, akkor itt van a bosszúság. Melyik apró bosszúságot viseled a legkönnyebben? Ha utolsó pillanatban átteszik a találkozót, egy új imádom. Megoldás elsőre nem működik, és vissza kell menni, ugyanazt többször, többféleképpen el kell magyarázni, vagy ha egyszer többen kérnek valamit, miközben én is éppen csinálok egy más.
0: Az engem nem zavar. Én csinálok valamit, és közben valaki fölhív, vagy kér valamit, ezért én nem tudom felvetni.
3: Persze, hogy nem figyelsz.
0: Igen. Igen, egyszer csak simán nem veszem fel a telefont, és kinyomlak te. Tökér.
1: Na, én az utolsó pillanatban az gyűlölöm. Micel,
0: ha átrakják a találkozót?
1: Hát az, hogy meg van imádom. Beszélve.
0: Hogy... Átrakják a találkozót?
3: Én ezt imádom. Az van, tudod, menjek, nem menjek. Hát sajnos elmarad. Hoppá!
0: Na jó, hoppá! Elmarad, oké, okay. Elmarad, az jó. Elmarad,
3: hát,
0: az jó.
3: Átrakják, az azt jelenti, hogy neked már nem kell elmenned.
0: Ja, mert hogy az nem jó. Hát már az neked már nem jó az,
3: az
0: időpont.
3: Az már egy lehetőség neked, arra visszautasíts.
1: De oda kell menned erre a találkozóra, tehát át kell, hogy
3: de nem, hát ő is áttette, úgyhogy ugyanaz
0: többször, többféleképpen elmagyarázni, abban nem vagyunk erősek. Abban egyikünknek sincs türelme, jelöld azt. Jók vagyunk. Abban jók vagyunk. Már nem, ugyanazt többször meg... elmagyarázod?
3: Hát nektek már próbáltam.
0: Azért láttalak, hogy elmagyarázni dolgokat két kérdés után.
1: Nem
0: azért...
1: értem!
0: Még egyszer! Nyomatékosan szeretném elmondani. A rohadt életben.
3: Ha nem tudsz elfigyelni!
0: Na tessék!
1: Elindult a vállalkozásunk, hát melyik pillanatot fotózzuk le először?
0: Nyugi,
1: kijön a végén, gazdagok leszünk. Igen. Kész megoldás a képernyőn, sok kísérletezés. A két foglalkozás közötti pillanatot, az első vendégnek megterített asztalt, a kipipált feladatlistát, mellette a laptopot. Na,
3: asztal.
0: Nem én vagyok, nem fotóznék soha semmit le, ha elindulna a saját vállalkozásom. Letenném a telefont, és azt én ezt meg akarom élni. Együtt vagyunk, keresünk milliárdokat, ha beindult van, a vállalkozás.
3: Akkor miért kaptam rengeteg fotót egy törpéről, ahogy repül a Sziget Fesztiválon, csak jaj, vagy ez nem voltam.
0: De hogy... Hát egy repülőtörpe, hát azért a repülőtörpe azért nem mondta, hogy inger küszöbön belül van. Nézd, repülőtörpe, oda néz, oda, hogy repül panika?
1: Jó, megterített azt a Zsül, utolsó kérdés.
0: Jó, azért
1: akkor...
0: sűrű, nem küldenek neked repülőtörpéről fotót, nem? Na,
3: meglepődnél.
0: Csak én tudok repülőtörpéről fotót küldeni, érted?
3: Meglepődnél, milyen furcsa barátaim van.
0: Jó, igen.
1: Utolsó kérdés. Első születésnapja van a vállalkozásunknak.
0: Már ott ülünk, már nagyon befutottunk?
1: Hát azt nem tudjuk, majd milyen megtudjuk, hogy mi a vállalkozás.
0: Igen.
1: Minek örülsz a legjobban? Az ügyfeleid nyugodtan bízzák rád a feladatot. Egyes, kettes, kialakult egy visszajáró közösség. Nagyon szereted őket. Az ötleteimmel problémákat oldottam meg, vagy a negyedik. Mennyit fejlődtek azok, akik az elejét...
0: Az! Az jó. Én azt szeretem, fejlődés. Hogy mindig valakit így beinfluencerek egy kicsit, tudod, így hatok rá, és akkor egy év múlva elmondja, hogy ő már hol tart, ebben vagy abban, amit tőlem hallott. Lehet, én azt nagyon szeretem.
3: Lehet, hogy kis tartozásomban lesz, nagyon álmodtam, de lehet, túl
0: legyen. Én azt szeretem, én beinfluencerek dolgokat, azt úgy bírom, jó influencer vagyok. Én úgy beinfluencerek.
3: Influencing.
0: Na mondd az aktivitást. Hát, jó, becsukom a szemem, megcsináljuk a céget. Mit csinálunk?
1: Na, mit
0: mond a teszt? Mit mond a teszt?
3: Azt, hogy Feriknek problémái vannak.
1: Saját vállalkozást indíthatsz.
0: Igen.
1: Egy motiváló vállalkozás.
0: Na, ez már tetszik.
3: Istenem.
1: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
3: Hentes?
0: Igen, halott állatok?
1: Jogaoktatóként élheted az életed!
0: Ezt a szart,
1: szerintem is.
0: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kízol ez?
3: Melyik váltott téged?
1: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy jó. Ő például...
0: Én így fogok kikötni egyébként.
3: Jogaoktatóként?
0: Nem jogaoktatóként. Én csinálok egy elvonulás központot.
1: Elvonulós központ, jogaoktató.
3: Én majd a minilovakat fogom hozni neked.
0: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz. Már teszem bele a térbe. Már vizualizálom, már csinálom. Egy-két
1: eszem,
0: év.
1: Hallott,
0: nálam ott elvonulások lesznek.
3: Ez olyan, hova a Hankó Balázs is elvonult?
0: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
1: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jógaoktató.
0: Én ezt már
1: mi
0: teremtem.
1: Akar lenni?
0: Már rajta panziós. Vagyok.
1: Rekreációs.
0: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
3: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonon akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
1: Nem akar nyitni kocsmát, kocsmában akar
3: ülni. Ez volt.
0: Milyen rossz energia alkoholt árulni, de hogy akarok én kocsmát nyitni?
1: Semmi rossz energia nincs benne.
3: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehó. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
0: És jó, tudod, hogy a mániás szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha igen. Lent vagyok, akkor elvonulós.
3: Ezeket van.
0: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
3: Szexjúrtáig.
0: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
3: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó ez a júrta, csak furcsán érzem magam.
0: Te ez a Balázs vissza. Oda jött valami fura melkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott. Érted? Pedig hát nem számítottam erre.
3: Hetek óta alhasi krízisem van.
0: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék én nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, már semmi nem érdekel.
3: Én úgy kézem, hogy csak egy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
0: Tökéletes.
3: Egy ilyen copközépigérő póló, tudod, ez egy kicsit szakad, kicsit érzi, és akkor nyomulgatsz.
0: Igen, tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
1: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
0: és alapítok egy szektát.
3: Nem, más, ezt nem híveidnek fog én, hanem ilyen aranydorongom.
0: Meg... Igen, kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim, na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul, jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
3: Én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
0: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
1: Hozzá biztos.
0: Jöttök majd.
3: Fintál, nem hangtál.
0: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
1: Madácsból idáig jutni.
0: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jártok, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
3: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, tudod, az a bogrács.
0: Lesz.
1: Csak én főzni fogok benne.
3: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
1: Te meg üvöltöztünk, milyen vagy?
0: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, nem? Ne rakjál tüzette gyökért.
3: A dísztelésnek az a lényege.
0: Hey, hülye vagy, Nepálból hozottam. Ez
3: 56 hercet történjen.
0: Ez egy ötmázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
3: akartam
0: a szalonnát.
3: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
1: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
0: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
3: Hát,
0: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozzál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegben. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk. A megfelelő képzés után tarthatnál órákat egy stúdióban, szabadban, később pedig akár online is. Meg vagyunk gyerekek.
3: Ez csak
0: ti a szupportot hozzátok, én belerakom a mentális dolgokat.
1: Szupportot én hozom fő, de Eszter...
0: Tessék?
1: Eszter,
0: hozza mi? A lovakat.
1: És?
0: Hát ott lesz.
1: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
0: Vidd ki a lovakat sétálni, asszony. Na jó van, gyerekek. Jó. Jó ez a teszt, jó ez a teszt, jól van.
3: Szerintem sokkal jobb ez így, hogy időben kiderült, hogy mi vagyunk képesek, mint hogyha soha nem tudtuk volna, milyen potenciál rejlik ebben a csoportdinamikában. Köszönjük, Ferenc.
0: Köszönjük, Feri, ezt a tesztet, évi egyet kérünk ebből.
3: Gyerekek. Napi egyet szeretem.
0: Napi egy tesztet. Jövő mindjárt, nem sokára 9 óra van, ha van friss közlekedés, azt most leküldjétek, de minket hallgassatok, mert jövünk vissza mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Mi vagyunk a Rádió 1!
7: Györke Attila vagyok.
8: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
9: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
10: Az én nevem Jamina.
11: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
12: Sziasztok, én Jauri vagyok.
13: Mi vagyunk a Diszkosi!
0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
14: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
15: Újra jön.
16: A Top 500.
17: A Fox
14: Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
13: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. Kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200.000 forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki! Október 9, reggel 9-től este 6-ig, Miskolc Pláza, C épület, Szent Pári utca. Regisztrálj most! sajoauto.hu, BYD Miskolc.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: nektek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Öben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Övék ennek kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 60 éve különleges leletre bukkantak Hevesben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hatvan évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a vevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található, az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott, az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor itt Heves megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyi azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással, kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján,

0: Péntek, gyerekek, hát ennél jobb hírünk nincsen. 9 óra után vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van. És a hétvége, 24 fok, 23 fok.
1: Juhé!
0: Egy hét múlva ilyenkor már kulcsnak örülünk, és reméljük, hogy jó idő kitart, hogy nem lesz itten nagyon nagy eső, meg zugéje az, mert az már erősen október. Egyébként már most is október, de hogy a hétvége az még csodálatos. Motoros idő!
1: Most mondom neked, hogy még november közepén is fogunk motorozni.
0: Ne csináld!
1: Figyelj, napközben szerintem most nagyon-nagyon
0: semmi jónak nem vagyok az elrontója.
1: Nem is az?
0: Egy alapítvánnyal beszélünk még, de nem pénzgyűjtünk, meg nem kérünk senkitől semmit, és neked mondtad, hogy még van egy kis rövid szösszereted.
2: Hát legyen. Most beszéljünk erről már, ezzel kezdjünk, hogy mi legyen? Ez, hogy de nagy képű volt, látod ezt a nagy
0: erőanyagot. Én csak úgy nem tudom át. Érted, kicsit dekázz vele vállal, vedd le combbal, dekázz vissza, partítsd a bogyót.
2: Nem tudod, ti milyenek vagytok protokollügyileg.
0: Én béna.
2: Mennyire vagytok?
0: Hogy... Nagyon béna.
2: Jó, nem? Nem vagy te? Nem? Oké. Na. Szóval az a lényeg, hogy amikor tegyük fel egy barátotoknak, aki igazán jó barátotok, születik egy gyermeke, és ez a gyermek megünneplésre kerül úgynevezett tejfokasztó rendezvény keretein belül. Ez azt jelenti, hogy ez a gyermek még 24 órás, ugye?
0: Friss. Jobb esetben, igen.
2: Igen, és akkor azt mondja neked az asszony, hogy azért valami kis ajándékot vigyél már nekik, hát mégis a gyerekük született. Szerinted mi a legjobb ajándék, amit vehetsz a gyerek?
1: Ital. Rengeteg
0: ital. Az apukának.
2: Ezt imádják a csecsemők.
1: Rengeteg italt kell vinni, hát főleg a tejfokasztó buli lesz utána.
0: De most komolyan, most abban a pillanatban még kit érdekel a gyerek?
1: Ez elég őszinte volt.
0: Én ebben halálosan őszinte vagyok. Ott van egy újszülött, ami eleve nem is nagyon szép. Az anyukája és az apukája által valószínűleg szépnek tartott, de még te látod, kicsit megvan nyomva, kicsit lila, kicsit úgy csócsávat fekszik, nézed a kis kezévet, nagyon aranyos. Meg az ő örömük. Tehát, hogy nekem a barátom, én annak örülök, ha őrül.
2: De örülsz neki?
0: A gyereknek a nem. Annak igen. Örülök, hogy be tudunk rúgni együtt, hogy kap egy üveg piát.
1: A gyereknek nem örülsz, mert egy csomó időt
0: elvesz tőle. Mit vigyek egy újszülöttnek?
2: Meg ez egy ipari zöld kártya, nem? Hogy az, hogy milyen nap van, kedd. Igen, de sajnos a gyermek, úgyhogy menni kell inni, és igen. Akkor mindenki az, jó, akkor kiveszem magam akkor a forgalomból, tessék.
0: Meg kell ünnepelni azt a gyereket tisztességesen, de az legyen amúgy... a születés, az anya meg a gyerek intimitása, meg ne törjünk rájuk, mi menjünk el az apukákkal, és mocskos módon rúgjunk be. Én ezt tudom mondani.
2: Szeretném feltenni a kérdéseimet, igen? Mert engem soha nem hívtak meg tejfokasztóra.
0: Én sem voltam még soha tejfokasztón. Életemben nem. Ez ugyanolyan, hogy hívjuk, a Lajosnak hívják, ezért ígyunk. Tehát ez ilyen ali, ez a névnapi buli.
1: Nem alibi. Miért nem kell alibi?
0: Lajos vagy iszol,
1: kész.
0: Full alibi bulik.
1: De nem várjuk el, hogy ott hozzanak a gyereknek valamit.
0: Hát de illik valamit vinni.
1: Igen?
0: Hát nem, hát valamit vissza.
2: Üres kézzel? Ez annyira érdekel, hogy milyen ajándékot szoktál adni, amikor muszáj ajándékot adni.
1: Mondjuk és kedvesség.
2: És kedvesség. Mik ezek az ajándékok?
0: Nem adok senkinek muszájból. Én vagy adok és szívből, vagy nem adok. Ezt tök őszintén mondom. Nálam nincs elhazudott ajándék, mert az őszintén semmi jobb, mint egy hazug ajándék.
1: Ezért nem kaptál az elmúlt 3 években semmit
0: születésnapodra. Inkább azt mondom, hogy ha nincs ötletem, nem szívből jön, nem adok semmit. Én ajándékot nem hazudok. Tehát nálam nincs az ajándék hazudás.
2: Tehát inkább az őszinte semmi.
0: Az őszinte semmi. Szerintem bátrabb. Mint egy félig odavetett valami, ami alibiszagú, nem is talált be, tudom, hogy egy üvegpia, de lehetne kicsit személyesebb. Nem, no.
2: Vonalban a fiaid.
0: De most várjál, az más. Most nyilván a gyerekek mások, de barátoknál, ha szívből jön valami, és volt olyan barátom, aki kapott tőlem születésnapjára, de volt olyan, akinek 10 éve nem vettem semmit. De nem azért, mert nem jön szívből, hanem mert ott nem volt meg
2: majd
0: igen. Tehát, hogy szerintem jobb. De miért vittek valamit valahova? Vagy volt valami? Valamikor?
1: Vagy valaki valamivel?
0: Hogy most már minket itt szenvedjél 4-3 percen keresztül, hogy most belug a vodkát vigyek, vagy egy légzésfigyelőt. Vagy most már elmondod a szorúhatályos sztorit, amit akartál.
2: Az igaz, hogy ott lett neked a partra picsába.
0: Én már nagyon mergődök. Csak most már mondd el, mi van ezzel a csokoládéval, mert már vért izzadok.
2: Szóval, szerintem ennek az egész műfajnak a legmagasabb szintjén ezt Belicai Balázs tudja üzni.
0: Na, most már végre előjött a farmában.
1: Csak nem jó sok itt vitt.
0: Offset vitt. Azt mondta, hogy gondolkoztatok volna előbb.
2: Nem, képzeljétek el, hogy a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriás...
0: Ez most nagyon jóra kell lenni. Nagyon várom. Igen.
2: Na, szóval a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriási magyaros csokoládéval fogja megajándékozni Ritkai Gergelyt kisgyermeke születésekor.
0: Az újszülöttnek.
2: Az újszülöttnek. És kérdezte tőle a Gergő, hogy ezt miért? És a Balázs csokoládéval is annyit kérdezett, hogy tán nem szereti?
0: Vagy nem volt gyereke, vagy nincsen gyereke, vagy még nem volt, vagy már nagyon régen volt. Ez a 3 verzió van.
1: Biztos az anyukának vitte.
0: Szerintem ez a full, tudod, eszedbe jut, hogy vinned kell valami benzinkút, mi kiveszel egy tábla csokit és viszed. Tehát, hogy így nem nagyon esznek csokoládét a gyerekek az első időben, pláne nem magyarósan.
2: Igen, szóval hogy vannak izgalmas dolgok, de fel tudom hozni az egyik legjobb barátomat, aki az édesapjától, tehát az édesapjától kapott az első unoka születéséhez segítségként egy...
1: Füstött kolbász.
2: Egy holóházi porcelán.
1: Na, hát az, de az örök emlék, azt tudod, hogy arra az alkalomra kaptad. Teljesen egyetértek vele.
2: De gondolod, hogy ez egy ajándék, amikor ott van az egyik melltartóban ilyen melltartó tapaszok vannak, a másikban pedig jég.
1: Meg van mindenük.
2: Na, hát akkor ebben egy szép virágot, ha úgy van,
1: akkor
2: bármikor
1: mindenük, az egy gyönyörű emlék a hollóházi porcelán.
2: De miért távolodnak el ennyire az emberek a gyerekvállalástól? Tehát, hogy lehetséges ez, hogy eltelik 30 év attól, hogy te vállalt egy gyereket, és semmi.
0: Szerintem elfelejted, nem? Nem az van.
1: Meg már nem a tiéd, tudod?
0: Nem a tiéd, kicsit zavarban vagy, kicsit. Igen, nem
2: de
0: tudod.
2: De nincs ebben ilyen sértettség szerintetek, hogy így, na, most már oda a fiatalságom, most már hivatalosan is nagyszülő lettem.
1: Ja, nem.
0: Szerintem ebben a kötelező ajándékvívésben sokkal inkább a kényszer van. Tehát én szerintem sokkal bátrabb, ha tényleg viszel egy üvegpiát. Nem, és azt, hogy figyelj, ígyuk meg.
2: Majd ha leszepít, megisszuk.
0: Hülyén megpróbálsz holóvázi porcelánt vagy csokoládét vinni. Tehát, hogy na, látod, ez engem nem kísért. Én olyan őszintén tudok oda menni, úgyhogy nem viszek semmit.
2: Van valami kajátok, srácok?
0: Vagy szívből valami jó.
1: Itt jövök, azt nem is főztél, csak itt fekszel.
2: Jó, ez a másik nagyon nagy kedvencem, amikor így elmenek babát nézni, és akkor megjönik valami rettenetes dologgal, egy könyvvel, mondjuk a szoptatásról, az mindig kell.
0: Az nagyon kell,
2: az
0: igen.
2: Az nagyon kell, és akkor utána még vendégül is látod, főzöl rá, mosol rá, ami kell.
0: Szerintem a legfontosabb egyébként, ha anyuka meg a gyerek egy 3 hónapig, vagy 2 hónapig, 1 hónapig, nem akar oda menni senki, nem? Én meghalok attól. Tehát ez a mikor mutatod már meg, mikor nézhetjük már meg, mikor mehetünk már, nem. Az a hármójuk kémiája, 2-ből 3-an lettek, az egy tök nagy öröm. Ha 1 hónap, 1 hónap, 2 hónap, 2 hónap, de várd ki. De engedd meg, hogy ők ezt eldöntsék, hogy mikor hívnak majd át. Nem, ez a kötelező sértődés van belőle, hogy mi még nem láttuk. Hát ez egy olyan kényszer, amit nem akarsz ott megélni. Ott együtt akarsz lenni, összekerezegnetek, együtt megélni, 3-an, 2-en ezt a dolgot, és vannak ezek az erőszakos babanézők. De barátoknál is, hát te megszületed, még nem mutattad meg. Hát nem, basszus.
2: Mikor lesz a ceremónia?
0: Igen, mikor jött, mert várj már egy kicsi, nem rólad szól, ez most
2: bokkor
0: rólunk szól.
2: Bokkor akar kötő
1: már egy... Ebben mondjuk anyukák, anyósok a legjobban.
0: Anyukák, anyósok, barátok is sokszor tök pofátlanok, hogy jönnének már toporzékolnak, megsértődnek, miközben az ott a ti részetek, majd lehet, hogy 1/2 év, lehet, hogy 3 hónap. Nem mutatjuk meg, nem? Olyan ronda, hát most kinek mutass?
1: Most mit mutass? Majd kiszépül.
0: Majd meg szépül, reméljük, kirúgja magát.
2: Kétfajta szülőt látok magam körül. Van ez egyik, aki ugye teljesen hermetikusan elzárja magát a világtól, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, most nem zavarhattok. Meg van a másik, aki megszül a gyereket, és másnap már egy hordozó kendőben járja a Himalája alját, hogy elég, hogyha hozzá van kötve, és a lényeg, hogy impulzusokat kapjunk mind a ketten.
0: Igen.
2: Ez a két véglet van, nothing in between.
0: És közben tökre gyerekfüggő. Tehát az egyik gyerek tökre bírja, hogy 6 hónaposan vidd és repülőre tedd a másiknak, a legjobbat az lenne, a 2 évig tök sötét szobába anyukával nyugodtan ketten. Mert olyan érzékeny az idegrendszere, és annyira nem bírja az impulzusokat. Ez viszont már gyerekfüggő. Igen.
2: Igen.
0: Na jól van, jó, hát oké. Meg jó, magyaros csokit új
1: születnek. Jó, szóval csokoládét ne.
0: Csokoládét ne, gyerekek.
1: Kicsit nehezen jutottunk ide, de megvan.
0: A konklúzió, never ever mandulás magyaros csokoládé.
1: Azt gondolom, hogy a teszt volt ilyen jó, mint...
0: Én azt gondoltam, hogy ma a tesztet nem újjuk fel, de köszönjük, és most hagyd mondjam el az én témámat.
2: Az én témám pedig nem fizettem be egy navos tartozást.
0: Nem, az én témám az rövid lesz, gyerekek, de már ezzel megyünk.
2: Semmit nem érdemeltek meg.
0: Ez így van. Dolgozom együtt egy alapítványon, de nem is ez a lényeg, és ők kértek tőlünk nettó 8 percet, csak hogy elmondhassák, hogy amikor karácsony van, meg amikor 1%, akkor egy kicsit beindul a dolog, de egy évközben egy kicsit elfeledkezünk azokról a segítségnyújtásokról, amit úgy lehetne gyakorolni. És itt most nem pénzkérés lesz, nem kell gyűjteni senkinek, egyáltalán nem erről van szó, egy forintot nem fogunk kérni tőletek. Ez az alapítvány, ez azt csinálja, hogy talál családokat, amiket örökbe adnak, és te úgy dönthetsz, akár felnőtt emberként, szülőként is, hogy örökbe fogadod ezt a családot, és átvállalsz tőlük egy bizonyos költséget. És ez a bizonyos költség, mint egy évi 50-60 ezer forint, amit ők aztán nem adnak oda a családnak, hanem befizetnek ebből dolgokat. És amikor jön az 1%, vagy jön a karácsony, akkor mindenki nagyon adakozik, meg mindenki örökbe fogad, de azt látjuk most már alapítványoknál, hogy hát egyre kevesebb az ihletés, egyre kevesebb a lehetőség, egyre kevesebb a segítség, mint hogy évközben elfeledkeznénk arról, hogy hát bizony azért sokan nem élnek olyan körülmények között, ahol mi élünk. És ugye itt az van, hogy itt 1 éven keresztül tudsz támogatni egy családot, akik valószínűleg beteg gyereket nevelnek, és egy éven keresztül te egy általad vállalt összeggel támogatod magát a családot. Nyilván ki van választva, hogy milyen családok kerülnek be a programba, hogy zajlik a jelentkezés, tehát hogy megvan pontosan minden. Ez az egy lépéssel több alapítvány. Az alapítvány ugye nem kér pénzt a program keretein belül támogatóktól, hanem amit te felajánlasz, azt a teljes összeget a család megkapja. Na, itt van velünk Hajós István. Hello István, jó reggelt! Az egy lépéssel több alapítvány mondhatni létrehozója. Hello István, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hogyan tudnánk ösztönözni, vagy mi lehet a megoldás? Mert ugye én arról beszéltem, hogy itt év elején, vagy év végén, itt karácsonykor kicsit talán megindul, van az 1%, amikor megindul, de ugye beszélgettünk mi erről sokat más fórumon, hogy mintha évközben azért egy kicsit leállna, és ti is érzitek sajnos a segítség elmaradását.
3: Igen, hát alapvetően én azt szoktam mondani, hogy mi egy olyan alapítvány vagyunk, akik tényleg egész évben havonta rendszeresen támogatunk, és ebben is hiszünk. Tehát nem egy pillanatnyi adományozásban, hanem a rendszeres segítségnyújtásban. Ugye a mi programunkon keresztül a családok havi 50 000 forint támogatást kaphatnak, ahogy el is mondtad, ezt nem közvetlenül kapják meg, beküldhetik nekünk a rezsi, gyógyszer, gyógykezelések számláit, és ezt mi helyettük közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük meg, így biztosítva, hogy a támogatás célba ér, és mi nem kérünk fenntartásra pénzt, így van, tehát ha valaki 5000 forintot ad, mindez 5000 forint az általa kiválasztott családhoz fog kerülni egyébként, hiszen nem is személytelen itt az adakozás, ez szokott a másik probléma lenni, hiszen a www.egylépéssel több.hu weboldalon bárki kiválaszthatja a családot, akit szeretne támogatni. Ugye különböző rendezvényeken családi nap, családi táborozás, aláírási ceremónia, itt lehet is találkozni, lehet is tartani a kapcsolatot ezekkel a családokkal. A pontos kifejezés az a folyamatos havi támogatásban van, tehát hogy mi abban hiszünk, hogy hónapról hónapra segítünk, és abban, hogy egy közösséget építünk. Most volt családi napunk több mint 200 fővel, tehát tényleg nagyon jó látni ezeket a családokat együtt az örökbefogadókkal.
1: Olyan lehetőség van, inkább úgy kérdezem, hogy ti ellenőrzitek ezeket a családokat, akik jelentkeznek, mert ugye nagyon sok embernek azért rendült meg a bizalma a támogatásban, mert hát, hogy szépen fogalmazzak, az elmúlt években volt olyan hír, hogy ezek a pénzek nem kerültek jó helyre. Ti hozzátok az a család, akik jelentkeznek, hogy ők örökbefogadók, őket ti átvizsgáljátok, megnézitek, hogy kik ők?
3: Természetesen nem csak őket, hanem utána a számláikat is, de első körben minden esetben ugye orvosi igazolásokat kérünk, zárójelentést, ahol olyan a betegség, fogyatékossági igazolás, tehát hogy nyilván egy átvilágításon mennek át, ha így tetszik, és csak utána kerülhetnek be. Nálunk azért sajnos, ahogy szoktam, nagyon beteg gyermekek vannak, tehát már ránézésre is látszik 99%-ban, hogy nagyon nagy a baj, de ennek ellenére orvosi papírokkal kell ezt igazolni. Utána pedig magát a számlákat is kontrolláljuk, hiszen annak is egy nagyon-nagyon szigorú szabályozása van. Például telefonszámlán belül sem lehet korlátlan mennyiséget költeni ugye telefonra, hanem egy előfizetés, ami feltétlen szükséges, és az ahhoz kapcsolódó alapdíjak lehetnek csak, tehát mondjuk nem tudunk a legújabb, legdrágább telefonnak például a készülék részletéről szóló telefonszámlát befogadni. Az is telefonszámla, de az nem elszámolható például a program keretein belül.
0: Van erről egy számotok, hogy nagyjából hány családot sikerült eddig örökbeadni, és hány család várakozik most jelen pillanatban? Ugye erre beszéltünk, hogy kicsit megcsappantak az örökbefogadók, nagyjából hány család áll most ott a küszöbön, aki vár valamilyen segítséget?
3: 190 család van jelenleg aktívan a programban, 200 az idei célunk, tehát még 10 családot mindenképpen szeretnénk örökbeadni, hogy meglegyen ez a gyönyörű szám. Nagyjából, hogy számokat tudjak mondani, az elmúlt 3 évben több mint 120 millió forint értékben, több mint 4500 darab számlát fizettünk ki ezek helyett a családok helyett, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a számok önmagukért beszélnek, de szükség van még örökbefogadókra, ez az igazság.
0: Ha valaki azt mondja, hogy én nagyon sietek, kiválasztok egy családot, lehetőségem, időm sincs, vagy zavarban vagyok, nem tudom ezt a helyzetet kezelni. Én csak azt szeretném, hogy átutalom, odaadom nekik, és egy évig le van tudva, erre is van lehetőség, ugye? Tehát, hogy valaki azt mondja, én nem szeretnék a családdal találkozni, talán ez a ritkább, de nyilván ilyen is van.
3: Nagyon sok anonim örökbefogadónk van, akik kérik, tehát itt tényleg a magánszemélyek, a cégek, mindenki örökbefogadóvá tud válni, közhasznúak vagyunk, mindenki közhasznúadó igazolást kap, tehát tényleg nagyon figyelünk, azt gondolom, a transzparenciára már a kezdetektől.
0: Tehát akkor nem is kell találkozni, nem akarok. Aha, mert ez gondolom, hogy sokaknak ijesztő. Pedig egyébként aztán semmi ijesztő nincs benne, mert hogy nagyon hálásak, nagyon aranyosak ezek a gyerekek.
3: De különbözőek vagyunk. Talán neked is van tapasztalatod ebben az irányban, mert te is sokat segítesz mindig. Én azt gondolom, hogy ezek a gyermekek nagyon sokat tudnak adni egyébként. De különbözőek vagyunk, mint emberek. Ha valaki nem szeretne találkozni, nem kötelező.
0: Igen.
2: Akartam abszolút kérdezni, hogy amikor vannak ezek a találkozások, hogy ilyenkor ez egy ilyen, átmegy a kapcsolat egy ilyen hétköznapi ilyen kapcsolattartássá, vagy korlátozzák általában arra, hogy amikor összehozott ideket a szervezet, akkor van találkozás, vagy hogy szokott ez zajlani?
3: Nem, a hétköznapokban is lehet tartani a kapcsolatot a családdal. Sőt, én el szoktam mondani a támogatóinknak, hogy van egy kutatás, hogy 3920-szor nézünk átlagban havonta a telefonunkra, annyi értesítés jön, és hogy egyetlen egyszer csak gondoljon ebből a nagy számból havonta arra a családra, akit ő örökbe fogadott, és kérdezze meg, hogy hogy vannak. És ezzel már sokkal többet tett, mint hogy elutalta azt a havi 5-10-20 ezer forintot, mert nagyon fontos ezeknek a családoknak, hogy egy kicsit a társadalomba, a közösségekbe visszahozzuk őket. Ők nagyon sokan már elszaparálva élnek egy picit, hiszen maga a betegség is ezt kívánja meg, nagyon keveset tudnak ők programokra eljárni például.
0: Igen, de ha akarsz, akkor ahogy te is mondod, ugye, Pisti, hogy akarsz, ráírsz, vagy akarsz, fölhívod, hogy van a gyerek, a szüleivel tudsz beszélni. Ha a kisfiú, kislány van olyan állapotban sokan abszolút, akkor ő iskolába megy, de közben el tudja neked mesélni, hogy mi volt az iskolában, hogy van. Karácsonykor, ha te támogatsz egy családot, azon túl meg tudod kérdezni, hogy örülne valaminek, vagy ha tudod, hogy jön a születésnapja, oda dobsz vissza egy ajándékot. Tehát ez teljesen kötetlen egyébként. Itt nem csak ezek a úgymond családi napok vannak, hanem amennyi benne van az adakozóba, annyi találkozik, vagy kontaktál a családdal, vagy a kapcsolattartókkal. Tehát hogy ez teljesen változó, de ez innentől kezdve személyes.
3: Tökéletesen összefoglaltad, nem is tudok hozzátenni semmit.
0: Igen. Oké, hát István, nagyon bízunk benne, és akkor tulajdonképpen itt az egylépéssel több.hu-n, ha fölmegyek, kiválasztom a családot, akkor eljutok hozzátok, mert hiszen ez a ti oldalatok, onnan már elindul az örökbefogadás, tehát kvázi tulajdonképpen így akár van. Már ma is valaki, ha úgy dönt, akkor tud családot a örökbefogadni. Ott van minden a honlapon, minden lépés.
3: Abszolút, igen, egy adatlap segítséggel be lehet hozzánk jelentkezni, de akár egy e-maillel, telefonon, bárhogy, ahogy kényelmes a kedves örökbefogadónak, várjuk szeretettel őket.
0: Ez itt van egy minimum összeg, ugye? Tehát ez az évi emeltetek,
3: havi,
0: vagy?
3: Hát havi 5000 forint 5 egy éven keresztül, tehát az évi 60 ezer. Így van.
0: Ez a minimum. Amik ha ő úgy dönt, ajánlani, hogy ő többet ajánlana, vagy azt mondja, hogy mondjuk emeljük fel évi 100-ra, ezt is lehet, az még mindig csak havi 10.
3: Azt is lehet. Így van.
0: Aha. Nagyon jó a rendszer egyébként, tehát hogy itt összehozzátok valahogy. Nagyon rugalmas a rendszer, meg nagyon jó, hogy a családokat azzal, aki adna, de nem bízik az alapítványokban, fura, nem akar elmenni, ti, mint egy ilyen közvetítő valójában felkínáljátok a családokat, a szó jó értelmében, ő meg kiválasztja, és elindul a segítségnyújtás. Tök jó.
3: Igen, úgy szoktam mondani, hogy ők a pillérek, tehát akiket örökbefogadnak, és akik az örökbefogadók, ők tartják ezt az egész szerkezetet, és mi csak a híd felülete vagyunk, ahol át lehet sétálni egyik pillérről a másikra.
0: Tök jó. Na, hát mindenkit erre buzítunk. Egylépéssel több.hu, ugye fogadj örökbe egy családot, az egylépéssel több.hu az maga a webcímetek, ahol rólatok, a családokról, minden, a gyerekekről, el lehet mindent olvasni, és az egész az, hogy működik. Reméljük, hogy sokan mennek föl. István, nagyon köszi.

0: Ezért majd ilyet mutattunk be, úgyhogy hajrá gyerekek. Fogadj györök, vagy egy lépéssel több pontú, fogadj györökbe egy családot ez a honlap. Jó? Itt tudjátok megnézni. Oké, ha itt kulcsot adtuk, akkor már csak a nap legjobb pillanatai gyerekek, és aztán elmegyünk egy picit hétvégézni, még egy recept, meg minden finomság, ha lesz, az se baj, ha nem. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
1: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ajtaját és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
11: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
13: Tigör rántott bele minket, tigör is fog kiúzni belőle minket.
12: Tom Cruise főszereplésével.
13: Kidolgozom a sztorit.
12: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
13: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
12: Tigör.
13: Ez jól esik, igaz?
12: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 35 millióért már új lakást is vásárolhatunk. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a bevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található. Az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. A nyári hónapokban, miközben az új lakások kínálata tovább bővült, a legolcsóbb szegmens négyzetméter ára országosan is mérséklődött, írja Heol. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke, középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást, tudósít a Hevesi Hírportál. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket csütörtökön Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott, amelyben az idősebb generáció élettapasztalatát és a város közösségében betöltött szerepét méltatta, írja oldalán a Heol. Két 19 év körüli lány közlekedett elektromos rollerrel szeptember 23-án éjszaka Egerben, amikor balesetet szenvedtek. A rendőrség szerint a roller vezetője ittas volt, az egyik lány pedig súlyosan megsérült. A helyszíni intézkedések során a rendőrök megállapították, hogy a rollert vezető lány ivott. Az eset kapcsán eljárás indult, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet arra, hogy elektromos rollerrel nem szabad ittasan közlekedni, ahogy személyt szállítani sem. Az ügy részletei a Heolon. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásból itt Heves megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fokot mutathat a hőmérő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Itt vagyunk, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai, gyerekek, aztán tényleg elmegyünk hétvégézni. Steigerwald Krisztián volt a vendégünk. Egy nagyon jó cikket olvastunk vele kapcsolatban, miszerint a pénzügyi tudatosságunk az öröklődik, vagyis ahogy mi bánunk a pénzzel, úgy bántak a szüleink és a nagyszüleink is, és ugye nem értjük, hogy miért van sok, vagy miért nincs semmi, de hogy olyan döntéseket hozunk, amilyen szokások, hagyományok már a genetikánkba is öröklődtek. Egészen megdöbbentő, de hogy ez is generációkon keresztül átível. A pénzügyi döntéseink, a nagyszüleink spórolós, háborús, véráztatta időszaka meghatározhatja a mi pénzügyi döntéseinket. Erről beszélgettünk, valamint Feri hozott egy elképesztően izgalmas és nagyon szertágazó és nagyon mélyreható tesztet.
4: Tudományos. Tudományos teszt volt.
3: Milyen vállalkozásunk lenne, ugye erről beszéltünk, kitöltöttük a tesztet és megnéztük a vállalkozásunkat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: A viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód. Na ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
4: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen. Én a gyerekeimnek...
6: Nem tudja ugyanazt jelenteni.
5: Köszönöm, hogy idején is ezt gondolom.
4: Igen, hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
6: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem az van, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami az odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalókat.
5: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generáció pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni, tehát hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
6: Most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
5: Hát én öt dolgot mondanék. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás, mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát ugye egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni, hogy hosszú távon gondolkozol. Ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távon gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötötti a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
6: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg a mi generációnk vagy fölötte használják, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
7: Szóval, pedig csak 30 évig kell törleszteni.
6: Igen, pedig 30 év, és azt mondja az Z, hogy közérek, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
5: Te azt hozod a családba, hogy a biztonság az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban.
6: Becsukom a szemem, megcsináljuk a céget.
4: Látsz?
6: Mit csinálunk?
4: Na, mit mond
6: a teszt? Mit mond a teszt?
7: Azt, hogy Ferinek problémái vannak.
4: Saját vállalkozást indíthatsz.
6: Igen?
4: Egy motiváló vállalkozás.
6: Na, ez már tetszik.
7: Istenem.
4: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
7: Hentes?
6: Igen, halott állatok?
4: Jogaoktatóként élheted az életed!
6: Ezt a szart, ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kínzom ez?
7: Melyik váltott téged?
4: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé, hogy ő például...
6: Én így fogok kikötni egyébként.
7: Jogaoktatóként?
6: Nem jogaoktatóként, én csinálok egy elvonulás központot.
4: Elvonulós központ, jogaoktató.
7: Én majd a minilovakat fogom hozni neked.
6: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két
4: teszem,
6: év. Nálam ott elvonulások
7: lesznek.
6: Ez olyan,
7: ahova a Hankó Balázs is elvonul?
6: Több szabadtéri séta lesz benne. többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok, több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
4: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jógaoktató. Én ezt már teremtem.
6: Már rajta panziós vagyok.
4: Rekreációs.
6: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
7: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonon akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
4: Nem akar nyitni kocsmát, kocsmában akar.
7: Na, van még ez volt.
6: Milyen rossz energia alkoholt árulni, de hogy akarok egy kocsmát nyitni?
4: Semmi rossz energia nincs benne.
7: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehó. Hát tavaly ugye még alkoholista voltál nyáron.
6: És jó, tudod, hogy a mániás szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
7: Ezeket van.
6: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
7: Szexjúrtáig.
6: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az Őrségben. Sok vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
7: Addig már, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó ez a júrta, csak furcsan érzem magam.
6: Te ez a Balázs vissza. Oda jött valami fura mellkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott, érted? Pedig hát nem számítottam erre.
7: Hetek óta alhasi krízis.
6: Érted, ez a Balázs, ez már, és ott lennék ilyen nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, már semmi nem érdekel. Én úgy kézem,
7: hogy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
6: Tökéletes.
7: Egy ilyen copközépigérő póló, tudod, az egy kicsit szakad, kicsit érzi, és akkor nyomulgatsz.
6: Igen, hogy tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
4: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
6: és nem, alapítok egy szektát.
7: Nem,
6: valami
7: más, nem híveidnek fog én, hanem ilyen aranydorongom.
6: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
7: Én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
6: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
4: Oda biztos.
6: Jöttök majd.
7: Nem hangtál.
6: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
4: Madácsból idáig jutni?
6: Most még kirevettek. 3 évvel jöttünk, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
7: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
6: Lesz.
4: Csak én főzni fogok benne.
7: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog tegedelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
4: Te meg üvöltözünk, milyen vagy?
6: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, ne rakjál tüzet, te gyökér.
7: A dísztelésnek az a lényege.
6: Hey, hülye vagy, Nepálból hozottam, ez egy
7: 56 hercen történjen.
6: Ez egy 5 pázsás hangtál Nepálból, normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
7: akartam
6: a szalonnát.
7: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
6: Hát lassan elbúcsúzunk, jó hétvégét kívánva, konténer nyitás 1 hét múlva.
4: És jövő héten még van kulcs, hétfőn van egy újabb ajándék, nem kicsi ajándék, nagy ajándék. Pénteken gurultok, nyitunk, örülünk.
6: Gurulunk, 1 hét múlva ilyenkor már gurultunk. Igen. Ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor valaki már milliómos, ölelgeti az Eszter, tacsi-tacsi barakja.
7: Yes,
4: gurult. Mi ezt messziről nézzük,
6: és nagyon nevetünk. Recept nincs most, recept?
4: Nincsen. Most, mert lusta voltam, nem érdemlitek meg.
6: Ez a beszéd.
4: Majd kiteszek valamit, jó?
6: Jól van. Jó. Akkor irány motorozni?
4: Akkor mehetünk motorozni, mert az meg mindig jó.
6: Elmegyünk egy kis motoros túrára.
4: Itt vagyunk, ne izguljatok.
6: Igen.
4: Nem kell odaírni a képek alá, hogy osz mi bű.
6: Igen, ott megint motoroztok, mély motoroztok.
7: Pontosan tudjátok, hogy a ti pénzetek bű.
6: Irányokat azért mondhatunk, merre lesz a túra?
4: Éjszakra, persze, induljatok el, mi megyünk délre. Nem, délre megyünk, délre. Balkánvidék, jó idő, csevapok, egy ital, alvás.
6: Gyerekek, indulunk motorozni. Hadd bugjanak a motorok.
7: Én addig pedig itthon várlak benneteket haza.
4: Tudod, hozunk ajándékot, hát mindig szoktunk.
7: Hozzátok az ajándékot,
6: ne felejtsd, hogy hamis ajándéknál jobb az őszintén semmi. Úgyhogy erre készüljetek hétfőn. Puszi gyerekek, jó hétvégét mindenkinek, hétfőn érkezünk. Sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakigazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Megérkeztem, és nem hiszem el, ezen mosolygok. Meg sem szólaltam, és mind a 10 vonalunk csörög. Na, nyomjunk rá az egyikre random. Hello?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Azt a mindenit. Hát aki gyors, az gyors. Fú, itt kered vágod a szlogent, szeretnél játszani?
1: Igen.
0: Aha, de még nem indítottam játékot. Nem is volt rá lehetőségem, most beszélek a mai nap folyamán először.
1: Akkor jó.
0: Mi van egy másik vonalunkon? Halló?
2: Jó napot, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Te is nagyon gyors vagy még, de figyelj, figyelj, hamarosan lesz itt játék.
2: Jó, köszönöm szépen, szép napot, szervusz, szia.
0: És tudnék még újabb hallgatókat adásba kapcsolni, de hát akkor nem lenne zene. Az pedig nagyon sok lesz a mai nap folyamán itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy konténer.
1: Sziasztok, Andi vagyok. Már legalább ezerszer, ha nem többször próbálkoztam. De megvan a kulcs a konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai slágermely.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük most szólnék, hogy aki játszani szeretne, az most kapjon a telefonja után. A Rádió 1 konténer ajándékait mindenki szeretné megszerezni, az 1 millió forint értékű szerszámgép csomagot, a nyaralást, az autót, a konyhát, az okos tévét, a klímát beszereléssel, a folt és gőztisztítót. Egy kulcsot lehet nyerni, ami lehet, hogy kinyitja a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111, a tizedik telefonáló nyer.
1: Jó napot kívánok! Csak igazi mai slágerek szólnak Rádió 1.
0: Nem. Ha csak úgy körülbelül tudogatjuk a Rádió 1 szlogenjét, az nem jó. Csak igazi Rádió 1 fanatikusok nyerhetnek egy konténernyi nyereményt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, gyors autóval érkeztem azért, hogy valakinek adhassak most egy Rádió 1 konténer kulcsot, hölgyeim és uraim. Én Györke Attila vagyok, a kulcsfigura, és a 10. telefonáló fogja most is megnyerni. Háló?
1: Szia, Alex vagyok.
0: Alex.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vezetgetünk?
1: Éppen most álltam meg.
0: De nem azt az autót, ami a Rádió 1 konténerben van.
1: Nem, szerintem még nem.
0: De majd lehet, hogy azt is fogod.
1: Hát remélem.
0: Mert hogy?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10-ként értél el!
1: Szuper!
0: Azt a mindenét!
1: Szuper. Köszönöm!
0: Hát most nagyon sokan irigyelnek téged.
1: Hát nem számítottam rá. Egyébként sokszor próbálkoztam, meglepődtem.
0: Több százezer ember hívja ugyanebben a pillanatban most a rádiót, de te vagy az, aki 10-ként becsusszant. Úgyhogy a Rádió 1 konténer kulcssal gazdagabb vagy. Jövő hét pénteken, október 9-én találkozunk reggel Balázsék konténernyitó partiján.
1: Köszönöm.
0: Nagy bázista vagy, gratulálok, sok sikert.
1: Jó napot, szia.
0: Hölgyeim és uraim, már csak egy hét van megszerezni a Rádió 1 konténer kulcsokat. Úgyhogy a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, Katta pedig a vonalban.
1: Szia, hallgatlak.
0: Én vagyok, aki figyelek rád, mert hogy szavaznál a Top 500-ba, ugye?
1: Igen. Hát én a Pepasztól szeretnék szavazni.
0: Faruko Pepas.
1: Igen, az az, igen.
0: Szereted, imádod?
1: Igen, a rádiót is szeretem.
0: De jó, gondolom munka közben hallgatsz, mit csinálsz?
1: Éppen dolgozok, és most fogok beszkennelni egy két papírkát.
0: Szkennelés közben is Rádió Egy. Örülök, hogy ott vagyunk veled, szép napot, jó munkát!
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
0: És hogy mi is ez a Rádió Egy Top 500, mire szavazgatnak itt a hallgatók, az éppen ide kapcsolók most minden információt megtudhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a Tivai Szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Gálili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű? De Náthason a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
10: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
9: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
11: A harc, hát legyen harc!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
12: Bogytán az időt.
9: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
13: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 ezer forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C épület. Szent Pári utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
16: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a Nemzeti Vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. Nemzeti Vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: Csapadék, kevés fátyolfelhő, 25-27 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: time. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kapom fel a telefont, halló!
1: Szia, Évi vagyok. Szeretnék a Top 500-ba szavazni.
0: Na, hallgatunk.
1: A Jeruzsálem számra.
0: Jeruzsálem.
1: Nagyon szép szám.
0: Szerintem erre gondolsz?

0: szerintem 2021-ben hallottam ezt utoljára. Master KJ Jeruzsálema. Nagyon jó.
1: Igen, hát, meg lehetne még egyet mondani?
0: Persze.
1: Már hallottam tegnap Pitbull Christina Aguilera számát.
0: Feel this moment.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen a szavazatokat!
1: Jó, szép napod neked!
0: Aki sok-sok dalra szeretne szavazni, megteheti például e-mailen top500@radio1.hu, de jöhetnek üzenetek SMS-en, telefonon, Viberen a 23-111-111-en, vagy a Facebookon, Instán és a TikTokon. Októberben lejátszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát, nem sokára itt lesz a Rádió 1 Top 500. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor szólhatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy mi elolvashatóak a rádió1.hu-n, de az tudható, hogy van benne nyaralás, van benne értékes szerszámgépcsomag, lapul benne egy autó, és aki járt a Facebook vagy az Insta oldalainkon, az autóról videót is láthatott. Ne felejtsük ki a fullos konyhát, konyhai berendezéseket, okos tévé, folt és gőztisztító készülék, klíma beszereléssel. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténerhez most egy kulcs megszerezhető a forradalom

0: nyereményt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig. Stand up, mix up, kitch up,
10: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát azt kell mondjam, nagyon szomorkodott mindenki, akivel az elmúlt percekben beszéltem. 9 hallgató mind azt hitte, hogy nyert, mindenki szerette volna a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de nálunk ugye a 10. telefonáló nyerhet, úgyhogy most akinél csörög a Rádió 1 forró drótja, nagyon markolja meg a telefonját, a 10 vonalunk egyikét most adásba kapcsolom. Halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a konténeres játékra jelentkeznék.
0: Csaba! 10-ként értél el!
1: Elsőszer, óriási! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát így mondja az, aki 10-ként ér el minket! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez!
1: A minden itt, de jó, úristen!
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát nagyjából 2 hete, vagy nem is tudom, mert mindig, amikor ülök a kocsiba, megyek, nyomom itt folyamatosan, és amikor egy kiadja, hogy várakozó hívás, akkor már csak imádkozom. Egyszer volt ilyen, akkor nem kerültem oda, most meg hát hál' Istennek oda kerültem.
0: Most meg a 10 vonalunkból pont téged kapcsoltalak be.
1: Hú, kérdez, pont tegnap mondta a fiam a kocsiba, hogy apa, nyerjél már egy kulcsot ebbe a konténerbe. Amúgy a fiam, rajta vagyok az ügyön, de hát nem könnyű, hát ő boldog lesz ő is.
0: Akkor gyertek mind a ketten el jövő héten Balázsék nagy Rádió 1 konténer nyitó partiára. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja-e, jó?
1: Ez egyértelmű, hogy az enyém fogja nyitni.
0: Meglátjuk. Majd meglátjuk. Hölgyeim és uraim, ez a játék délután 2 óra után folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Hunyavál szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Egyre több új építésű ingatlan közül válogathatnak a vevők országszerte, miközben a kereslet is változik. Az új lakások legolcsóbb 10%-a Egerben 36 millió forint alatt található, az új kertes házaknál azonban már 105 millió forint ez a határ. 60 évvel ezelőtt, 1966. szeptember 29-én került elő a 400 éven át a földben rejtőző középkori harang Hevesben. Az évforduló alkalmából különleges megemlékezést rendeztek, melyen G. Gömöri Ilona múzeológus idézte fel a harang megtalálásának történetét, majd kerékgyártó József kutató, a Régi Harangokért Egyesület elnöke középkori harangok Heves megyében címmel tartott előadást. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket Egerben a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az idősek napi alkalmából rendezett eseményen Wagner Ákos polgármester is beszédet mondott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon kellemes pénteket kívánok. Tudom, sokan felsóhajtanak végre, eddig a napig is eljutottunk. A déli órákat együtt töltjük a mikrofon mögött már Kis Gábor, itt Hevesen és környékünkön a pop és dance dalok dominálnak. Ezeket kevergettem egészen 13 óráig a Rádió egy déli mixében. Itt van rögtön Martin Garrix és a Grammy-díjas Dua Lipa, és a közös lágerük a Scared to be Lonely.

Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A hétvége első napján napos száraz idő vár bennünket itt Hevesen és környékünkön. A légmozgás sem lesz jelentős, hajnalban már megszokhattuk a 0-11 fok körüli hőmérsékletet. Erre készülhetünk holnapra virradóra is. Délután 23-27 fok közötti érték vár ránk. Alex Warren jön, legalább akkor a kaliber ez a dal, mint az Ordinary volt. Ennek a címe Fever Dream. How

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az autósok tudják, hogy érdemes óvatosan hajtani, de én súgok a 32-esen például. Az első pár kilométeren feltűnhet a trafi Tarnazsadányban, Poroszlón, vagy akár Halmaugrán is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. Ez a dal nálunk itt Magyarországon aratja a sikereket, de amúgy északi szomszédunknál, Szlovákiában szintén a rádiók játszásában megtalálható. Nagy kedvenc ez. Loi jön most a Dilemixben a Golden Summer-rel.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Október 2-a van, ez a nap pedig gyönyörű lehet azok számára, akik ünnepelnek. A Petrák vagy éppen a mai születésnaposaink lehet, hogy arra készülnek, hogy az este folyamán egy kis baráti összejövetel lesz, vagy éppen összeül a család. Isten éltesse valamennyiüket. Lady Gaga dala jön most elsősorban nekik a Daily Mixben, a Just Dance.

0: Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai slágerben, egy újabb 60 perc, ennek kezdünk neki, és hát persze, hogy szólnak azok a dalok itt Hevesen és környékünkön, amelyek életben tartanak minket a munka mellett. Itt lesz Bibi Rexa, és legutóbbi Dirty Blonde című albumáról egy igazi gyöngyszem, a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, jó munkát, dolgozzunk együtt. Gondoskodom a jó zenékről itt Hevesen és környékünkön. A stúdióban még mindig Kis Gábor, és itt van az a Dua Lipa, akinek ez a dala egyszer már befutott, de lehet még rátenni egy lapáttal. A TikTokon, a közösségi médiában újra felkapott lett a felvétel, és megint a listáknak az élére repítette. Training Season, Rádió 1-en. Ezzel folytatjuk tovább.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy poroszlón figyeljünk arra felé, találkozhatunk radarral, Tarnas Adányban, a 32-esen, vagy akár Halmaugrán is. Csekkmentes pénteket kívánok mindenkinek, és nem csak az autósoknak szól a következő dal, Shakirának nagy rutinja van a foci VB himnuszokkal, emlékezzünk rá, amikor a Vaka Vaka futott, igen, az az év volt, amikor állandóan a vuvuzela hangját hallottuk, szóval akkor nagyon sokan az énekesnővel együtt dalolták azt. Idén pedig ezt, a Die Die címűt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, mely napos száraz időjárás ígérkezik holnapi hevesen, akár egy kirándulást is bevehetünk a programba, a minimumok 0 és 11, a maximum 23-27 fok között alakul. Willy William dala pedig itt van a Rádió 1-en, szól is az Eagle.

Ez itt a 93 Hét Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Annak ellenére, hogy a dalnak a refrényében lényegében van egy kis nyelvtani botlás, a dal három jelölésből kettő Grammy-t is bezsebelt, de nem ez a legnagyobb különlegessége, hanem az, hogy a digitális kiadás mellett még bakeliten, illetve kazetta formátumban is a közönség elé került. Ez is manapság reneszánszát éli. Jön Sabrina Carpentertől az Espresso, a mikrofon mögé Györke Attila érkezik, holnap délben pedig találkozunk ismét. Nagyon szép napot, Kis Gábort hallották!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n. Stand up, mix up, kitch up,
2: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
5: Hunyavál szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
7: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe egy, és ezeket a zenéket vigyel magával mindenki a hétvégi kirándulásra, túrázásra, mert hogy az idő zseni lesz a következő két napban, pont ugyanilyen, mint ma volt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímát, hőszivattyúzás.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia, lehet zenét kérni?
0: Majd este 7-től Juhász Geritől a Kívánság műsorban, jó? De a Rádió 1 Top 500-ba beszavazhatod a kedvenc dalodat, ha van olyan.
1: Van, a Sound of Silence.
0: Miért kapjon voksot ez a dal?
1: Megmondom őszintén azért, mert a munkatársam az annyira utálja már, hogy tehát meghallja és kiakad, és én akkor föltolom a hangerőt maxra.
0: És ezért kérted volna a dalt is, hogy idegesítsd a kollégádat.
1: Aha, itt ül mellettem, csak azért. Igen, azért is akartam a zenét kérni.
0: Na, akkor elmondok egy kulisszatitkot. Mi rádiósok semmit nem utálunk jobban annál, mint hogy valaki csak azért kér egy dalt a rádióban, hogy idegesítsen vele embereket.
1: Nem baj. De akkor erre szavazok, erre a zenére.
0: De nem fogom felírni a szavazatod. Nem önérzetességből, vagy valami ilyesmiből. Mi azért állítjuk össze a Rádió egy Top 500-at, és októberben azért játsszuk le, hogy csak olyan dal kerüljön bele, amit a hallgatóink imádnak és szeretnek. Nyugodtan rak be a kollégádnak YouTube-on a kedvenc dalotokat. Hölgyeim és uraim, lehet szavazni a Rádió egy Top 500-ra az elmúlt 20 év kedvenceire, nem sokára pedig játék is lesz itt a Rádió 1-en.

0: haj.
1: Újra Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.
2: Sziasztok! Engem lehet irigyelni, mert nálam van egy kulcs a konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Október 9-én, egy hét múlva, jövő hét pénteken odaállhat majd a többiek mellé, és kiderül, hogy vajon az ő zsebében lapuló kulcs nyitja-e a Rádió 1 konténert. Nagyon izgalmas. Halló, halló!
1: Szia, Marci vagyok, játszani szeretnék.
0: Marci, nagyon-nagyon gyors voltál, első lettél.
1: De legalább beszéltem veled,
0: köszi. Jó, hát eddig még nem sikerült beszélnünk?
1: Nem, úgyhogy már annak is örültem, hogy kicsörög, meg hogy felvettem.
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát régóta.
0: A játék eleje óta?
1: Havajóta.
0: Jól van, hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy most már ráéreztél az ízére, hogy mikor és hogyan kell telefonálni, hogy a következő játékban akkor bejutsz, jó?
1: Jó, hívlak még, köszi.
0: Rendben, ciao. Na, veszem tovább a hívásokat, és nem sokára érkezem vissza a adásba a 10. telefonálóval. Hajrá, hajrá, sok sikert!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben a pillanatban kaptam ezt az SMS-t. Sziasztok! Két napja próbálom elérni ezt a játékot, lehetetlen. Én ezt feladom. Péter. Kettő nap, hölgyeim és uraim. Péter kettő napja próbálja, hát valaki négy hete folyamatosan, és nem adja fel. Hát hölgyeim és uraim, akkor ezek szerint egy emberrel kevesebbet kell legyőzni ebben a játékban. Péter feladta. Mi Rádió 1-esek viszont kitartóak vagyunk, nem adjuk fel. Megszerezzük a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A tizedik telefonáló most is az óra mázlistája. Na, ki lesz az? Háló!
1: Szia, Rádió 1, Norbi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Norbi, itt a Rádió 1, és elértél minket, Norbikán, tizedikként!
1: Yeah! Hey, köszönöm, hey! Ez hihetetlen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Norbi, ezzel megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Nagyon örülök, milliószor próbáltam.
0: Milliószor próbálkoztál, hány napja?
1: Hú, ez két hete biztos.
0: Két hete legalább.
1: Két hete? És aha, figyelj ide, én mondok valamit, a Rákóczi Ferinek üzenem, hogy nem csak a nők kitartóak, hanem a férfiak is.
0: Hát ez most már be is bizonyítottad.
1: Tegnap előtt azt mondta, hogy csak a lányok.
0: Hát ez nem. Itt van a bizonyíték. Norbi, a férfiak közül a legkitartóbb. Na de van-e még úriember, aki hasonlóan kitartó? Vagy ezután már csak a hölgyek érkeznek? Meglátjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei órát a 2026-os nyár nagy klub kedvencével indítom majd. Olasz Tech House Alex Kenji-vel. Ezt a dalt a Bumble-ét kifejezetten úgy keverte, hogy a klubok hangrendszerein, masszív mélynyomókon a legnagyobbat szóljon a dal. Jaj, de jó lesz meghallgatni a következő óra elején is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Diva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Szia, is Andi vagyok.
0: Andi!
1: Mondjál ma valami jót, mert millió egy hívásom van.
0: Mi a rádió egy szlogenje, Andi?
1: Jaj, hát azt tudom! Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Hát tudtam, hogy te tudni fogod.
1: Hát ez jó lenne, hogyha tizedik lennék meg pláne.
0: Nagyon fogsz utálni, ha azt mondom, hogy nem lettél tizedik?
1: Nem, mert nem indítottam még játékot, csak jöttem, mentem és próbálkoztam.
0: Hát hogy tudod? Hogy tudod? Hát nem indult még játék. Nagyon korai vagy még. Cserébe ezt az újdonságot tudom neked felajánlani. Imádni fogod ezt a dalt. Loi, David Puentes, Golden Summer. És hogyha nagyjából egy ilyen 20 perc múlva vadul elkezdesz majd telefonálni, akkor lehet, hogy bejutsz a játékba, jó?
1: Jó, oké, köszönöm. Szia, imádlak.
0: Puszi, szia.
1: Szia.
0: Természetesen szólni fogok adásban, amikor telefonálni kell. Addig is az új kedvenceink közül jöjjön a Golden Summer.
2: Hey Hungary, it's Loi
3: and David Quintus
2: and this is our new single
3: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikust indítok, ami pont olyan jó zene, mint amilyen szuper jó lesz a hétvége időjárása napsütéssel 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.

0: belőle mindent. A forró drótunk 23-111-111, a tizedik telefonáló nyer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: hogy csak igazi mai sláger megy. Jönnek a hívások ezerrel, de látom, jönnek az SMS-ek, a Viberek is, ahogy az szokott lenni. Sokan írják, hogy egyszerűen ki sem cseng a vonal, annyira elérhetetlenek vagyunk. Sokan kérdezik, hogy hogyan lehet ebbe a játékba bekerülni. Nem egyszerű, nem egyszerű, amikor egy ország hívja ugyanazt az egy telefonszámot, és abból csak egy valaki lehet nyertes, akivel tizedikként beszélek. Háló?
1: Háló, Alpics, Lordi vagyok, a Sárkányfüves. Megvan a kétszer-öt.
0: Kétszer-öt?
1: Kétszer-öt.
0: Vág az agya, mint a borotva, az 10.
1: Így, így, pontosan.
0: Meglett a 10. Norbikám, tizedik lettél!
1: Tényleg?
0: Igen!
1: Ez az!
0: Aj, Norbi! Hát hogy csináltad?
1: Hát én csak nyomtam a zöldet.
0: Mindenki azt kérdezi, csak... hogy lehet bekerülni a játékba. A megfejtés, csak nyomni kell a zöldet.
1: Így, így.
0: Norbi, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1! Csak unatmai sláger megy!
0: Azt a még a dobhártyám is kiszakadt. De így kell tolni, Norbi, hát te vagy a tizedik, megnyerted a konténerkulcsot, gratulálok!
1: Ez az, nagyon szépen köszönöm!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy,

A lemezt nagyban inspirálta az énekes édesapja, akit korán elvesztett. Érdekesség, hogy a címadó Wild Child című dal végén egy lenyűgöző másfél perces gitárszóló hallható, amit maga John Mayer játszik. Alex édesapja ugyanis nagy John Mayer rajongó volt, és az énekes humorosan ugyan, de addig zaklatta a sztárt a közösségi médiában, amíg az igen mondott a közreműködésre. Ez most Alex Warrentől a Fever Dream, az új Rádió 1-es kedvencek közül.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. 5 órától Pull Meg zenél Juhász Geri mellett. Jön ma is egy 2 órás live mix. Addig Györke Attila a zenék felelőse és az újabb zenei órát szemfeltalával indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
6: Rise up, eat smart.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
12: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 ezer forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C épület. Szent Pári utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Figyelj, kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
14: 5 pontos, gyerekek.
13: Mekkora nyaller? Azt a mindenségit
15: de
13: neki.
15: De ez nem gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
13: Egyébként meg igen. Az... Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
15: Zsú, egy hogy ezzel jön kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Ben, this is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

ez a Rádió 1. 5 órától Juhász Geri, Pulmex és a Rádió 1 Live Mix. Most 8 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infók. Csenge szólt, hogy volt egy baleset az M7-esen. Székesfehérvárnál, a Szabadbattyán csomópont után, a Budapest felé haladó oldalon lassú. Pecás pedig azt írta, dolgoznak a 81-es főúton Kisbérnél a 43-as kilométer után. Oda és vissza a lassulás van. Torlódás, kell a türelem. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen, 20-as 311-111. Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát tessék, tessék, megpakoltuk a Rádió 1 konténert nyereményekkel idén őszre is. Óráról órára kulcsokat lehet nyerni tőlünk a Rádió 1 konténerhez, és valaki ezzel megkapja az esélyt, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt. A forrodrotunk 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer, de a szlogenünket pontosan kell tudni, ezt nem fogom elfogadni, hogy...
1: Rádió 1, ahol mindig rádió... Rádió 1, csak mindig a sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Kulcsot szereztél a Rádió 1 konténerhez.
0: Tényleg?
1: Nagyon úgy tűnik.
0: Úristen.
1: Na mit szólsz?
0: Hát nagyon örülünk.
1: Valaki nagyon örül veled.
0: Anyukám.
1: Akinek gratula a szerencsés leányzóhoz. Gyertek el mindketten jövő hét pénteken akkor a Dunaplázához, a nagy konténernyitó partira. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja el, és ti viszitek el a konténernyi nyereményt.
0: Köszönjük szépen, ott leszünk.
1: Hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim, feladni nem szabad, bárkinek összejöhet, mint borokáéknak is. A következő játék Juhász Gergőnél lesz este a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar levezöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
10: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és lehetne ragozni a hétvége időjárását, de felesleges. Szuper jó időnk lesz a következő két nap is, pont mint ma. Napsütéssel, minimálisan felhőkkel, 25-27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 17 órától Juhász Gerivel és Pool Max-el 2 órás live mix. Most 16 óra 44-kor közlekedési infók. Feri szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé a Kecskeméti csomópont után teljes útzár baleset miatt. Egy másik SMS ugyanonnan. M5-ös 81-es kilométer Budapest irányába útzár van, állunk, mert jött tűzoltó, mentő, rendőr. Budapest felé teljes útzár van. A további hírek jöhetnek Gerinek és Pool Max-nek is. Nem sokára 5-től velük tehát Rádió 1 Live Mix.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Juhász Geri és Pulmex a házban. Nem sokára indítják a live mixet. Aztán 7 órától kívánságműsor Gergővel, és további kulcsokat lehet szerezni a Rádió egy konténerhez. Én nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Ciao ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csakik a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
10: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
13: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Miért nem tud már írni a feleséged?
13: A világhírű regény alapján.
14: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
13: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
14: Utolsó figyelmeztetés.
13: A mozikban.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Még egy hét. Október 9-e péntek. BYD Miskolc. Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200.000 forint és 4 darab téli gumi. Mindkettő együtt. Csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet. Ezt ne hagyd ki. Október 9. Reggel 9-től este 6-ig. Miskolc Pláza. C-épület. Szent Pári utca. Regisztrálj most. sajoauto.hu. BYD Miskolc.
17: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a Nemzeti Vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. Nemzeti Vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
18: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Full Max, a házigazda Juhász Geri. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van, és végre péntek. Hello mindenkinek, 2 órán át mixelünk mellettem a Pool Max a lemezjátszóknál. Az egyetlen magyar lemezlovas, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon. Szevasz, Pool Max!
3: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat.
2: Mindent betolunk a következő 2 órában, megyünk a YouTube-on, pár pillanat múlva a TikTokon is elindítjuk az élő közvetítést. Isteni zenék jönnek, bízzátok ránk magatokat, kezdjük el.
3: Reméljük, ez egy tökéletes formápja lesz nektek a péntek délutánnak, estének, úgyhogy kezdjük is el. New Religion itt a Rádió 1-en velem Pool Max és Juhász Gerivel a Live Mixben.
0: A lemezjátszóknál Pool Max, Rádió 1 Live Mix.

0: Egy live mixben, ami továbbra is két órás, mellettem ma Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. Sziasztok, ég egy autó az M5-ösön Kecskemét felé az Örkényi kihajtónál. Üzené nekünk kis blöki, és lassú a haladás az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Húdások az üzenet, sziasztok, ez már a harmadik alkalom, hogy itt van Pulmex a live mixben, üzeni a TikTokon, Rami.
1: Jaj, köszönöm szépen a kedves üzenetet, így van nekem ez a harmadik adásom itt a Rádió egy live mixben, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon készültem nektek rengeteg jó zenével. Pont egy olyan nap ez szerintem, hogy még a nyarat is kicsit érezzük, de a nyakunkon van az ősz, úgyhogy ezt az átmenetet próbáljuk minél jobb hangulatban átadni nektek.
0: Sziasztok, de jó, hogy ma is Pulmex van, szeretnék is szavazni rá, a Rádió egy DJ szavazáson írja Noémi, ez
1: erről van szó.
0: Akárhányszor itt van Pulmex a Rádió egy live mixben délutánonként, mindig elkezdtek rá szavazni a DJ szavazáson, ami még el sem indult.
1: Igen, és erre szoktam mondani, hogy ha beszavaztak a top 3-ba, akkor itt az adás után, a eredményhirdetés után lefutok egy maraton, gyerekek.
0: És a Pulmex tényleg megcsinálja. Úgyhogy ezzel ünnepélyesen bejelentem, jelenleg Pulmex vezet a Rádió egy DJ szavazáson, ami még nem indult el. Na, menjünk tovább.
1: Se baj, viszont egy saját feldolgozással folytatjuk a sort, ami letarolta a tavalyi rádiós toplistákat, és úton a következő is. Na de addig is ez a Headlights itt a Rádió egy live mixben. Hallgassátok szeretettel!

0: Robin Schulz és a Better Times. Pénteken délután a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Pulmex, téged is szédítget a Geri a szűrt vízzel? Ne higgy neki, írja valaki.
1: Így van, már a másik adag szűrt víz kapom, és nagyon-nagyon jól esik.
0: Igen, mindenkit szédítek ezzel, és mindenkinek nagyon jól esik. Én mindenkit itatok. Itt most vízzel, a bulikon pedig bármi mással. Sziasztok! Hello Pulmex, hello Geri! Ezt vártam egész héten és egész nap, hogy itt legyél, és most figyelj, lerajzoltam az X-edet, ha gondolod, átküldöm neked, és ezzel a mixel feldobjátok a napomat, plusz bevoksoltam az új remixedet, és képzeld el, elfogadták. Írja valaki. Na bontsuk ezt ketté, lerajzolta az X-edet, ez mit jelent?
1: Ez a saját logomra gondol, amit így a online nézők is láthatnak, a felhallgatóm amúgy rajta van, így a logomban van benne, és akkor van egy ilyen kis, a Májta név, a névben is, aha, benne van, és akkor így külön ki van szedve, és akkor ez ilyen kövös brandemnek az ismertetője.
0: Ezt most láthatjátok is az élő közvetítésünkön, a TikTokon, meg a YouTube csatornánkon is. Beszavazta a remixedet, ezen mire gondol? Ez a Rádió egy Top 500, vagy ez valami más?
1: Szerintem Rádió egy Top 500-ra gondol, és képzeljétek el, hogy nemrég jelent meg a legújabb feldolgozásom, amit Calvin Harris és Alesso fantasztikus közösségből az Under Controlból készítettem, és óriásit mentünk vele egy TikTokon is, és YouTube-on is tarol. 5 napja jelent meg, és nagyjából 25 ezer megtekintésre, majd napi 5 ezeren meghallgatjátok, ami nekem nagyon megtisztelő, úgyhogy ezt hozni fogom a következő órában, hogy ezért is érdemes maradni velünk.
0: És Pulmex is nagyon várja a szavazatokat az idei Rádió egy Top 500-ban, ami már gőzerővel készül, nektek hála, ez Magyarország legnagyobb slágerlistája. Minden évben megcsináljuk, mindig nagyon szeretitek, 3 teljes napon át tart, és ti állítjátok össze, úgyhogy Pulmex zenéire is jöhetnek a szavazatok folyamatosan, például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Ahogy Geri mondta, minden rajtatok múlik, kedves Rádió 1-es hallgatók, és akkor így én meg nem voltam annyiszor itt a Live Mixben, lehet sok embernek ismerős a hangom, vagy nem is tudjátok az arcomat, meg ilyenek, de viszont a zenémet azt tudom mutatni egy éteren keresztül, és jön egy saját feldolgozás, ami egy 2003-as klasszik, Szentkeszül a címe, hallgassátok szeretettel, és írjátok meg nekünk hozzászólásban, kommentben, hogy tetszik.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

0: A Swedish House Mafia és Licky Lee, micsoda párosítás, Happiness is so sad. A Rádió Egyen, a Rádió Egy live mixben, ami két órás, és még csak a felénél járunk, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Nagyon kellenek az ilyen zenék így péntek kora estére.
1: Abszolút egyetértek veled, szerintem ezek tényleg meghozzák az igazi, mai slágeres hangulatot itt a Rádió Egy live mixben, és remélem, hogy tetszett az elmúlt 50 perc itt velünk, és maradtak a folytatásban is.
0: Sziasztok, megvettem a Rádió Egyet, és ezennel megnyitom a DJ szavazást mindenkinek, aki szereti Pulmexet. Üdvrik az új fő.
1: Yes, az... Köszönöm szépen, még a szavazás nem megy, viszont akkor lehet tartalékolni, ugyanis én a Live Mix-ben először vagyok, hogy gyűjtöm innen is majd a szavazatokat a hamarosan induló rádió szavazásnál. Igen. Számítok rátok.
0: Ez óriási, még nem indult el a rádió DJ szavazás, de Pulmexre mindig szavaztok, amikor itt van délután. Imádom.
1: Erről van szó.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hidratáció szünet következik, ízunk egy csomó szűrt vizet Pulmex-el. Péntek van, szerintem nagyon sokan már nem csak szűrt vizet isznak, óvatosan, mértéktartóan, körültekintően.
1: Jó, így van, így van, egy szép, kellemes péntek napot kell csinálni mindenkinek, és jövünk vissza ugyanilyen nagy lendülettel.
0: Pontosan, itt vagyunk újra a Pulmex-el, élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen, nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól.
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen, nordart.hu.
7: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
8: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
14: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
15: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
16: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
17: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
20: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre. hétfőre. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
21: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
1: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
22: A harc, hát legyen harc!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
23: Bogytán az időt.
1: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
24: Hunja be a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
26: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: Még egy hét, október 9-e péntek, BYD Miskolc, Grand Opening. Csak ezen az egy napon minden új BYD mellé két ajándék jár egyszerre. 200 ezer forint és 4 darab téli gumi, mindkettő együtt, csak aznap. Próbáld ki az összes BYD modellt, és nagy meglepetés vár. Beszámítás, leasing, tartós bérlet, ezt ne hagyd ki. Október 9, reggel 9-től este 6-ig, Miskolc Pláza, C épület, Szent Pári utca. Regisztrálj most, sajoauto.hu, BYD Miskolc.
26: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
28: Fél kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van? 5 pontos gyerekek. Mekkora nyaller? Azt a mindenségit
0: de
28: neki.
0: De ez nem gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
28: Egyébként meg nem? Igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
0: Zsú, egy hogy ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
26: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Ben. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Jó péntek, szia péntek, szeretünk téged, péntek, és szeretünk titeket is nagyon, drága Rádió egy hallgatók, és tudjuk, hogy ti pedig Pulmex-et szeretitek nagyon. Ő mixel még egy órán át, szevasz Pulmex még egyszer.
2: Hello Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió egyes hallgatókat.
1: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, a TikTok csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111, és ne felejtjétek, a konténeres játékunk is megy tovább, két kulcsot még szerezhettek tőlem, majd a következő órában a Rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Indul a második.
2: És azt se felejtsétek el, hogy velem 3 órát is lehettek itt a Rádió egyen, te is jövök majd, úgyhogy Sleep Tonight kifejezés nagyon-nagyon jó lesz, remélem ezekkel a zenékkel, de úgyhogy meg is nyitom a második órát, Switch Disco, Rehab, Sam Feld, egy fantasztikus Rádió 1-es sláger itt a Rádió 1-en, a Live Mix.

0: információk jönnek. Két baleset is van az M5-ös autópályán, mindkettő Budapest felé, az egyik a 67-es kilométernél a Lajos Mizser csomópont után, a másik pedig néhány perce történt a Kecskemét Észak csomóponthoz közel, a 71-es kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, nagyon szeretem ezt a műsort, ilyen nap a Rádió 1, puszi mindenkinek, hajrá Pulmex, kellemes hétvégét írja valaki, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen, ez minket nagyon-nagyon feltett, hogy várjuk az ilyen kedves további üzeneteket is.
0: Rami írja a TikTokon, ha most 110% felett vagyunk, akkor este 220% felett leszünk. Jogos a kérdés, ha válasz,
1: jogos,
0: igen?
1: Jogos.
0: Mert hogy Pulmex jó majd este is. Így van, a World is My Radio Show-ban Lotfi meg után 11 és éjfél között, úgyhogy Pulmexet jól megdolgoztatjuk. Imádni fogjátok a következő zenét.
1: Így van, képzeljétek el, hogy van egy olyan zene, ami nagyon inspirált a kezetektől fogva, ez nem más, mint Calvin Harris és Alesso közöse, az Under Control, és 2014 zenéről beszélünk, és 2026-ban éreztem, hogy ezt fel kell dolgozzam valahogy, és nyár előtt, még ilyen májusban megálmodtam az ötletet, elkezdtem stúdiózni, és teljes mértékben megszületett ez, amit most jelentettem meg az előző héten, és először hozom itt a Rádió 1 Live Mixben is, hogy kellemes hallgatózás továbbra is, jön az Under Control remixem, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: agyid. Édesem, csókolom, én vele találkoztam, és annyira cuki, hogy hihetetlen.
1: Igen, felhívtam még adás előtt, nagyon szeret minket hallgatni, hogy leszek ma, ezek szerint hallgat, úgyhogy szia, mama, köszöntelek, téged is az éterben.
0: Integető mind a ketten, jó egészséget kívánunk. Nektek is, drága Rádió egy hallgatók, itt a hétvéget is ölelgessétek meg a szülőket, nagyszülőket, hogyha még élnek. Hydration break következik, megint tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk még szűk fél óránát élőben, jó?
1: Gyertek velünk.
0: Maradjatok, jövünk vissza a Pulmex-el élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
4: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
3: Tom Cruise főszereplésével.
4: Kidolgozom a sztorit.
3: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
4: A kőkemény igazság így. Bam-bam!
3: Tigör.
4: Ja, ez jól esik, igaz?
3: A mozikban.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
12: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Így szólítod őket, hogy híveim!
15: Híveim, és
16: nem,
15: alapítok egy szektát.
16: Nem, valami más, nem híveidne fog én, hanem jó lesz. Ilyen aranydorongom.
15: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
16: Nem, én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
15: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
14: Hova biztos?
15: Jöttök majd.
16: Fintál, nem hangtál.
15: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
14: Madácsból idáig jutni?
15: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentük, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
16: De amúgy lesz ilyen izid is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
15: Lesz.
14: Csak én főzni fogok benne.
16: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
14: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
15: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de ne rakjál tüzet, gyökért.
17: A dísztelésnek az a lényege.
15: Hülye vagy, ne pába hozottam.
16: 56 hercet történjen.
15: Ez egy ötpázsás hangtál Nepából. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
17: akartam
15: a szalonnát.
17: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
14: Na, meg lenné, szóval. Hidd el.
15: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
16: Hát,
15: tehát, nem tessék, számodra az lenne

0: igazán motiválva, közvetlenül látnád, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegben. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
1: Eszter,
0: hozza mi... a lovakat.
1: És?
0: Hát ott lesz.
1: Vahat, mini lovad? Mit csinálunk?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix. A lemezjátszóknál Pulmex. A házigazda Juhász Geri.

0: Fire, egy vadonatúj zene tőle a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. Továbbra is két órában, mellettem Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Geri és Pulmex, mit főztök majd a hétvégén, kérdezi tőlünk a TikTokon Tomcsika. Képzeljétek el, az én kiskutyám, a Süsü, a bulgurra van most nagyon rágyorsulva, úgyhogy csirkemell csíkokat készítek majd neki hétvégén bulgurral. De csak neki, én rántottát teszek meg, sem rántott, egy tojás diétán vagyok.
1: Átmehetek én is a kutyával találkozni.
0: A kutya finomabbakat eszik otthon, mint én. Nálad?
1: Nem tudom még. Szerintem én, nekem az lesz, hogy kinyitom a hűtőt, és mindent megeszek, ami benne van.
0: De jó.
1: Vagy felvásárolom valamelyik boltot.
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Ha nincs még kulcsotok, a Rádió 1 konténerhez segítünk. 7 és 8 között kettőt is nyerhettek majd a Rádió 1 kívánság műsorban. És hát ne feledjétek, mához egy hétre lesz a nagy konténernyitó parti, és kiderül ki az a szerencsés, akinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténert, és elvihet mindent, ami a Rádió 1 konténerben van, az összes ajándékot, és egy nagyon nagy dobásod jön most.
1: Híven egy olyan tracket tettem fel, ami szintén egy saját feldolgozás, nem másból, mint a Leave the World Behind-ból, ami egy ikonikus EDM sláger még 2009-ből, és ezt a verziót lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, hogy a kedves Rádió 1 Live Mixesek, mindenképpen írjátok meg nekünk, hogy hogy tetszik ez a Leave the World Behind feldolgozásom, és továbbra is kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt a Rádió 1 Live Mixben. Rádió.

0: lemezjátszóknál. Boomex! Boomex! A házi gazda, Juhász Geri.
1: What's up everybody, my name is Osz Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.

0: Na, itt a rádió egy live mixben, ami továbbra is két órás. Hogy érezted magad te ebben a két órában?
1: Én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és nagyon feltöltött, hogy újra a live mixben lehetek, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk itt is újra.
0: Mindenféleképpen így lesz, mi pedig találkozunk még egyszer ma a World is My Radio Show-ban 11-től. Ma téged nagyon komolyan megdolgoztatunk.
1: Tényleg. Az biztos. Én most ma kimaxolom az összes órát, amit csak itt lehetek a rádióban. Ugye két órát voltunk most itt közösen, illetve este érkezek majd a World is My Radio Show-ban 11-től éjfélig. Ott meg egy kicsit nagyobb tempóval.
0: Helyes, Pulmax, akkor mi este 11-kor innen folytatjuk. Jó pihenést addig, és meg jó fellépéseket a hétvégére.
1: Köszönöm, este találkozunk Budapesten. Jó pihenés nektek.
0: Maradjatok, Hype-aton jön mindjárt, és az Out My Head. Ezzel kezdjük ma a Rádió 1 kívánságműsort. Két játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n. Stand up, mix up, kitch up,
3: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, tele lesz zseniális zenékkel és játékokkal. Ez a következő egy óra. Miklós ma az első telefonáló, mit kérsz?
1: Regál Lilitek az új számát.
0: Ami ugye a Heal Me, Magyarország jelenlegi második legjátszottabb rádiós dala. Kinek menjen?
1: A nagylányunknak, Reginek, a kisfiúnak, Miklósnak, anyukának, fiának és apukának, Miklósnak.
0: De helyesek vagytok, hol éltek, hová menjen ez a dal?
1: Martonvásár.
0: Na akkor oda Martonvásárra szól most Regál Lili és a Heal Me itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy egy hét múlva ilyenkor már tudni fogjuk, ki az a szerencsés, aki mindent megnyert, ami csak a Rádió Egy konténerben van. Na, ki lehet az újabb kulcs? Halló, halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Csaba, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, na megszerezni egy kulcsot.
1: Gyerekek! Úristen, ez most annyira váratlanul jött, hogy az egész nap próbálkoztam, de tényleg millió egyszer, 300-400 hívás alkalmanként, és most egyszer csak jövünk haza a gyerekekkel a biciklizésből, és meghallottam, persze minden egyes alkalommal a Rádió Egy szól az autóban is, úgyhogy, és ott a gyerekeknek, na most megpróbáljuk, és tessék.
0: És milyen jól tette, tiéd az újabb kulcs a Rádió Egy konténeréhez, amelyben ugye van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhai gép, és hamarosan jönnek még újabb ajándékok is.
1: Úristen, elvérhetetlen most a boldogságunk.
0: Nektek is nagyon drukkolok, konténernyitás jövő héten, pénteken, Balázsékkal, újabb játék pedig ugyanitt a Rádió Egy kívánság műsorban nálam néhány perc múlva, Martin Gerix és Ed Sheeran érkezik közben. Ez a Repeat It.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és gyönyörű napos idő lesz egész hétvégén, szombaton 27, vasárnap 26 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Marika Lloyd szeretnék, kinek menjem?
2: Testvéremnek, a hugomnak.
0: Hogy hívják őt?
2: Erzsike. Éjszakai műszakban dolgozik.
0: Mivel foglalkozik pontosan?
2: Én vasgyártásban, szalagmunkámban.
0: És neked mi a munkád?
2: Én egy biztonsági őr vagyok.
0: No, csak egy női biztonsági őr.
2: Igen.
0: Meddig tart ma a meló?
2: Én végeztem, 6-ig dolgoztam.
0: De jó, hát akkor neked most már jó pihenést kívánok Loival, akit kértél. Mindjárt jön a Get Lucky. És hát kíváncsian várom, ki lesz az újabb szerencsés, aki kaphat egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez. Indítom az újabb játékot. A 10. telefonáló nyer. Gyerünk, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A
4: Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, jövő héten hétfőn új ajándékok kerülnek a Rádió Egy konténerébe. Halló, halló!
1: Hello, szia, Zsolti vagyok, szeretnék egy kulcsot nyerni.
0: Szevasz, Zsolti, én pedig szeretnék kérni egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsolti, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Megvan, megvan! Köszi, nagyon boldog vagyok, és nagyon bízom benne, hogy az enyém lesz. Minden.
0: Hát minden esélyed megvan rá, ha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert, akkor Egy minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Köszönöm, nagyon szuper, nagyon jó.
0: Nagy konténernyitóparti jövő héten, pénteken, reggel Balázsékkal, a játék náluk folytatódik majd hétfőn, itt a Rádió Egy. Csak igazi

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, 9 órától World is Mine Radio Show pénteki külön kiadás 4 órában. Olyan lesz a mai műsor is, mint egy buli. Nagyon fogjátok szeretni. Halló, halló!
1: Szia, Beatrix vagyok. Szeretnék Metzger Vikitől kérni egy számot, az Éden című számát. Nagyon szeretem. És nagyon szerettem a Rádió 1-et is. És így tudom, a szlogent is, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Beatrix, ha a tizedik lettél volna bármelyik játékban, akkor most meg lenne a kulcsod.
1: Hát nagyon örültem volna neki. Tudod, hány hívást csináltam már? Szerintem 15 000.
0: Nem mondod komolyan.
1: De.
0: Jó, Beatrix, a gurulás is menne, hogyha nyernél kulcsot a Rádió 1 konténerhez?
1: Minden gurulás megy.
0: Oda,
1: minden.
0: Előre, hátra, jobbra, balra, bármi.
1: Így van, fel, le, keresztbe, kasul, mindenfelé.
0: Beatrix, már csak emiatt is reménykedem benne, hogy te is szerzel tőlünk kulcsot valamikor a következő egy hétben.
1: Én
0: jó?
1: Is remélem, jól van.
0: És akkor most itt a Rádió 1 kívánság műsorban Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a Disco Sheet, 9-től pedig World is Mine Radio Show, pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Olyan lesz a mai adás, mint egy igazi buli. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Mindenkinek szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar levezöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
4: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, de csak félőben, mert hogy én ma este már, illetve ezekben a pillanatokban Stuttgartban tartózkozom, hiszen a Disco Magic Clubban fogok fellépni ma este.
3: Én pedig DJ Junior vagyok, szevasztok, szép estét mindenkinek, én ma csak hangaláfestésben leszek itt, de támogatom a mai PG-t FM-en, Weben, applikáción keresztül. Draculával megindulunk, és vele kívánunk kellemes rádiózást ma este itt a rádió egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy péntek este is diszkosít egy órában, és már október van, ez első októberi hétvége. Gyerekek, mi ebben a hónapban 24-én majd megyünk Békés Csabára, ahol is az egyik ottani helyi fesztiválon fogunk fellépni, mint Diszkosít Legends.
1: És hát a nagy sátorban leszünk, mindig ott szoktunk lenni, mindig van egy nagy koncert, és a nagy koncert után nyílik ugye a táncolóknak a helyiség, és onnantól ez az elmúlt 21 év, most már lassan kimondhatjuk, elektronikus kedvenceit fogjuk pörgetni majd hárman.
2: Adás előtt legény búcsúm voltam, adás után leány búcsú leszek, ugyebár holnap pedig egész nap reggeltől egészen vasárnap délig elméletileg a fogadott nővérem esküvőjén. Ezzel a hírrel búcsúzom a hétvégi szórakoztatástól, de jön a Dream of My Life, méghozzá Dukai Reginával és velem Hanvai PG-vel itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrián Szénnől a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Már is jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma Petrák, Berengárok, Őrsök, Petrinák, Tamások és Tomajok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül, Loci Csabi és Tóth Bence a biztonság béközéből mindketten orvosházáról, Zeyt Majer, József Ali a Szegi Vecsésről, Csiszér Csongor, Bánkuti Dániel, Fazekas Balázs, Varga Viktor és Palásti Lajos, azaz Pala. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Most pedig már is menjünk tovább Imál Angel egyik lemezével, amelynek a hátterében a Messengers, ez az I'm Alive, ez nem az a dal, amelynek kapcsán Gangó Bernadett neve felmerült párhuzamban ugyebár a Grammy díjat, de ez is egy szenzációs felvétel itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

don't be.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Német hétvégém lesz, de nem az Oktoberfest, mert gyerekek, Stuttgartban játszom ma este, méghozzá a Disco Magic klubban, semmilyen bajor zene, tehát no, ezt már Juniornak hagyom, mert ő az, aki olasz buli van, made in Italy, hogyha ibizai buli van, made in Ibiza.
2: Nem,
0: helyette viszont a zene a válasz, Music is the answer, jön Dani Tanaglia itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: akkora bulit fogunk csinálni, hogy szétesik a ház, hiszen nagykorúak leszünk, tudunk már blackjackezni is, mert 21 az azért mindent víz, gyerekek, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, minden információ a rajongói oldalunkon a Facebookon.
1: Én kiokosodtam blackjackből valamennyire itt a múlt héten, nem tudtam, hogy ráfért, hogy van, igen, ráfért, mert nálam a kártyázás, azt nem, egyébként semmilyen szerencsejátékot, én igazán nem folytatok, tényleg. Figyelj, én ezt komolyan mondom, és semmilyen szerencsejátékot nem folytatok, nem szoktam fogadni, labdarúgó mérkőzéseket pedig azokat szeretem, és még talán valamennyire a focihoz is értek, én semmiért nem csak, viszont az jutott eszem, hogy festeni festek. Na, az van egész héten nálunk.
0: De nem, a te függőséged a pia, csak mondom.
1: Nem, én nem vagyok ilyen ma.
2: Nekem egyébként annak idején édesem van komoly kártyás, és lehet, hogy onnan a szerelem a kártyáinál, én pókerezni, rajongás is szeretek, tényleg szenzációsan feltölt, és hát ugye nagyon komoly stratégiát kell közben alkalmazni, hogy jó legyen az ember, és nagyon-nagyon összetett. Legalább annyira, mint a következő dal, amiben ott van egyébként Prosba, mondhatni az idejévét nagy felfedezetje. Ott van a Sikén, ott van Brian Adams, és még a Swish Disco is. Jön egy átdolgozás a Donkey Wabból, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió 1 esti showja, a Diszkosit Radio Show. 3D-ben vagyunk, a Bárány, a Hanvai Mixerén pedig DJ Junior, és ugyanígy leszünk október 24-én 3-an majd. Egymás után Diszkosit Legends lesz, méghozzá Békés Csabán a helyi nagy fesztiválra újra visszahívtak minket, úgyhogy főidőben, nagy színpad koncert után a sátorban érkezünk és pörgetünk majd nektek az elmúlt 21 évből mindent.
1: Zenehír? Van?
2: Van, én abszolút rajta vagyok ezen, mondj valamit, és jövök a zenehírre.
1: Na, de én nem mondok semmit, én kíváncsi vagyok a zenehírre. Nehogy szólj a ház elé, tudod, hogy nincs zenehírünk, ha van?
2: Nagyon fontos zenehír, a mai nap folyamán a Universal kiadó gondozásában megjelent Imán Angel Gangó Bernadett dalának, a Bad Times-nak a humanizált verziója, szóval tessék csekkolni, meghallgatni, melyik tetszik jobban, az eredeti AI-os vagy a humanizált vadonatúj Bad Times. A világ tele van már vele, tényleg tessék csekkolni. Ez érkezik most, de most a Messenger remixében itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Disz

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Itt vagyok, ragyogok, itt sem voltam, nem is ragyogok, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, ma Stuttgartban lehet velem diszkó magic-ezni, holnap pedig Straubingban lehet velem phoenix-elni, mert hogy Magyarországot elhagytam a délután folyamán, de majd vasárnap visszatérek, és akkor újra jön a diszkosít. Szevasztok!
0: Én meg minden DJ Junioros remixemet föltöttettem a rajongói oldalamra, úgyhogy onnan elérhető egy ilyen pakba, van benne 18 különböző verzió, úgyhogy szedjétek, plusz a Date by Date is beleraktam a saját dalt is, azt is sokan kértek tőlem, úgyhogy innen szedhetitek, hallgathatjátok.
2: Ameddig a földkereken szolgálok, ez zenélek Hanvai PG voltam, ugye már az elmúlt hétvégén megnyílt a budapesti rezidenciám, ezzel kapcsolatos videók a TikTok csatornámon meg lehet nézni, hogy hogyan épültünk föl, hogyan nyitottunk és milyen is volt a nyitóbuli. Tessék csekkolni, én ezzel búcsúzom. Szevasztok! Ciao.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
6: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Murphy, baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Guettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Begi, induljunk el!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok! Az első órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon méghozzá a Rádió egy születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Blondish, Lovers on the Dance Floor, péntek este a Rádió 1-en a Third Biz Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begé a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hüzsel, aki pont ma 2 hete lépett fel Budapesten, és persze a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz. Ez is a nemrég megjelent nagylemezének egyik dala. Jön a Shine, itt a Rádió 1-en, a Third Biz Mine Radio.

0: Curtis Mine Radio Show, mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál, szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Gordo érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordo-ként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl, nem is rég itt lépett föl, nem is rég a rádió egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot, eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tüzdett nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és csak kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat, itt a dal, amire 10 hosszú évet várt az egész világ. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Lotfi Begével mind a ketten maradunk a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még egy órán át Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mivel kezdődik ma a második kör?
2: Egy könnyed, olaszos italo diszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Sziasztok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadio Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása Tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás egyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: arcai mögött Hugel érkezik, aki pont 2 hete lépett fel Budapesten, és mögötte nálunk is ott volt egy csomó baromi jó csaj.
1: Van a backstage, ugye, ami a színpad mögötti rész, most már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott topzottak. És hogy kell mondani, Hugel?
0: Igen, francia nyelvterületen Hugel, angolul pedig Hugel.
1: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: 2026 nyaráról, ez volt a Leave You-tól a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

Robin Schulz és a Better Times. Péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön most is a Dead Dance egy különleges DJ Dark remixben, aztán pedig 11-től Lot Fibegi után Pull Max a lemezjátszóknál. Várjátok meg őt is, itt a Third Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Így van, hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Coolmax!
1: Hello, sziasztok, Rádi 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádi 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este. Kösz, hogy itt vagytok és velünk indítjátok a hétvégét. Pulmex a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Cool Max!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a Third Is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Dirty Mind Radio Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán bármit látod a Stereo Max is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szerettem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
2: én pedig Sully,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A műsort már is egy vadonatúj megjelenéssel kezdjük, amit The Anahit-tel készítettünk közösen, a dal címe pedig Dangerous Cuisine. Utána Who Else-el megyünk tovább, és jön a Voltage, majd West End-del folytatjuk, és érkezik a Tech

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Tucsomóval közös dalunk szólt az előbb Take It Higher címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Velkertől a Make Me Sweat, utána pedig Don't Blink-el folytatjuk, és jön a Where Do We Begin. Maradjatok velük!

Ömosszal közös dalunkat hallottátok az előbb, ez volt a To The Beat, most pedig Kreiderrel megyünk tovább, és jön a Set Me Free, meg Gregoval folytatjuk, és a Let's Do Down fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stereo Exile.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvételt pörgettünk az előbb Vibrite címmel, most pedig Dennis Coyou újdonsága következik, a Move Your Body, majd Magnussal folytatjuk, és a Fever fog szólni. Maradjatok velünk!

Linszka és Chris Avantgarde közös szólt az előbb Move címmel, most pedig Mestóval folytatjuk, és jön a Freak, utána P. Jones-szal és Sam Martinnal közös dalunk érkezik a Last Up-hoz, majd végül a műsor D.O.D. és Armand van Helden újdonságával zárjuk, a Twice is Nice-szal. Maradjatok velünk!

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

jó ez a lendület! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a World is Mine után is ilyen nagy lendülettel, ilyen nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave a folytatás, aki pedig üzen a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely ő pedig Lost Frequencies, akinek az egyik hobbija, hogy kirándul más zenei műfajokba, és sokszor álnéven, de készít teljesen eltérő hangzású sikeres dalokat, például van több drum and bass sláger is, ami hozzá kötődik. Ez viszont az aktuális kedvencünk itt a Rádió 1-en, az igazi mai sláger Lost Frequencies-től a Live It All a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lójön, akinek van egy szokása, amit mindig fellépések előtt csinál. Egy palacba berak egy cimbuszálat, és elkezd buborékokat fújni, azt mondja, hogy ez úgy masszírozza a hangszálait, hogy utána jobban tud énekelni. Hát szóval, ha valahol egy backstage-ben ezt látjuk, akkor ne lepődjünk meg, ez általános szokása fellépések előtt. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Lói David Puentezzel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazatokat pedig várjuk továbbra is, és Laci kérdezte, hogy lehet-e magyar dalokra szavazni, nem is értem pontosan a kérdést, hogy ne lehetne bármilyen dalra, amit szeretünk, arra várjuk a voksot, mert így alakul ki az ország legpontosabb és legfontosabb zenei listája, amit a rádió egy hallgatók állítanak össze, szóval mert nagy kedvencre a Follow the Flow-tól is jöhet a szavazat, vagy erre a Lucas Graham és a Seven Years a folytatásban, és ahol lehet szavazni 0620-311-111 SMS telefon, Viber, top 500 kukac, radio1.hu e-mailben, vagy bármely social oldalunkon. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi